A zágrábi vonós négyes hangversenye következik, amelyen elsőként Wolfgang Amadeus Mozart 458-as körüljegyzésszámú B-dur kvartettje hangzott el. Miután végleg szakított a salzburgi érseki udvarral, Mozart úgy határozott, hogy Bécsben telepedik le. Egy ilyen zenésznek, zeneszerzőnek nem lett volna szabad, hogy gondot okozzon jövedelmező állást találni. De igazság szerint ő hajlamos volt pimaszul és döjfösen viselkedni, és ennek következtében igen kevés barátra tett szert zenei körökben, természete és jelleme nem könnyítette meg a helyzetét. A Vadászat kvartettet halljuk.

Mozart vadászat kvartettje hangzott el a zágrábi vonós négyes előadásában, az elnevezést az első tételben hallható galoppozó 6/8-ados jellegzetes témáról kapta a mű. 1784-ben írta a darabot, és Haydnnek ajánlotta. A zágrábi újságírók házában ezután Debussy G-moll vonós négyese hangzott el.

Debussy G-moll kvartettjét játszotta a zágrábi vonós négyes. Valamelyik nap pont egy híradóban hallottam, hogy Mozart zenének hatására a tehenek ontják magukból a tejet, de más zenére nem hajlandók annyit tejelni. A Szöktetés a Szerályból című opera nyitányát hallgatjuk meg a Notturnóban, a Román Rádiózenekar játszik.

Mozart szöktetése Szerájból című operájának nyitányát játszotta a Román Rádió zenekar. Egy gráci kritikus azt írta, hogy a szöktetés Bécsben egészen rendkívüli tetszés mellett került előadásra, de a siker nem magának a darabnak, hanem kizárólag Mozart úr nagyszerű zenéjének köszönhető. Boris Papandopoulo horvát miséje következik.

Boris Papandopulo D-moll úgynevezett horvát miséje hangzott el. Előadta Nadia Rüzgyák, Mária Klasics, Zrinko Szókó, Vladimir Rüzgyák, Goran Kovácsics és a zágrábi Goran Kovácsics akadémiai kórus, vezényelt Vladimir Krajncevics. A zeneszerző egyébként Splitben, Rijekában, Szarajevóban és Zágrábban alkotott. 4 óra van.

A Notturno harmadik blokkjában is nagyon szép, különleges, gyakran mondhatom, hogy ritkán hallható zenéket hallhatnak. Johannes Brahms 8 zongora darabját, ezt követi majd Csajkovszki Anyegin című operájának részlete, illetve Vivaldi egyik motettája, de felcsendül Rudolf Matz, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann muzsikája is. Jan van Hilsen nevével nem nagyon találkozhatunk idehaza. Ez a komponista holland volt, és Brémában, Amsterdamban, majd Utrechtben dolgozott, mint karmester, Bartók Bélával született egy évben, kritikusként és íróként is dolgozott. Nonettjét ismerhetjük meg.

Jan Van Hilsenon egyét a Viotta együttes adta elő. Brahms opusz 76-os 8 zongora darabját játssza most Robert Silverman, aki Brahms és a romantikus szerzők mellett Beethovent kedveli tán a legjobban. A 32 Beethoven szonátát minden esetre lemezre vette. Több mint 30 éve tanít Vancouverben, és rengeteg mesterkurzust tart.

Brahms 8 zongoradarabját Robert Silverman játszotta. A megbukott zenekritikák közé kerülhetne az a mondat, amit Brahms zenéjéről írt Csajkovszki: dühít, hogy ezt az önhit középszert zseninek kiáltják ki. Nem volt igaza. Csajkovszki Anyegin című operájából következnek most részletek.

Csajkovszki Anyegin című operájából a bevezetés és keringő hangzott el a dalmű második felvonásából. A BBC filharmonikus zenekarát Vasily Sinaisky vezényelte. Az 1877-es esztendőben készült a darab, ami nagyon fontos volt a zeneköltő életében, ekkor írt a negyedik szimfóniát is. Most egy Vivaldi motetta szól.

Vivaldi motettájában a szólót Emma Kirkby énekelte. Londonba költözése után William Wharton nagyon aktív volt. A II. Világháború éveiben katonai szolgálata idején dokumentumfilmekhez írt zenéket. Országalma és jogar koronázási indulóját a BBC filharmonikus zenekara játssza.

William Walton országa ma is jogar koronázási indulóját játszotta a BBC Filharmonikus zenekara vezényelt John Storgarts. Walton zenéjének elsődleges ismérvei a hosszú lélegzetű dallamvonalak, a ragyogó hangszerelés és a sodró erejű ritmika. Santiago de Murcia gitárdarabját halljuk.

Santiago de Murcia gitárdarabját Eduardo Egués szólaltatta meg. Rudolf Matz horvát csellista és pedagógus volt, aki 1901-ben született, több száz etűdöt és pedagógiai művet komponált, ezek ma alapműnek számítanak a cselló oktatásban. Balladáját játssza a zágrábi zongoratrió.

A zágrábi zongora trió előadásában hallottuk Rudolf Matz balladáját. A zeneszerző Gordonka játékát lírai hangvétel és rendkívüli technikai biztonság jellemezte. Feleségével együtt nagyszerű kamarazenei munkásságot folytatott hazájában. Most hallgassuk meg Händel F-dur szvittjét.

Handel Evdől szvittjét Christian Ile Hodland játszotta. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Telemann Didür Furuja szonátája szól a Kölni Kameráta jóvoltából. Megköszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom a hangmérnök Pergely János és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pestmár megye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpákat tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz, Zalai és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Több mint 96 hektár terület égett le tegnap a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Ebből 80 hektár levegelő, a többi pedig nádas volt a 33-os főút közelében, a Tiszafüred és Kócsúj falu közötti részen, közölte a katasztrófavédelem. Az oltást 12 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói segítették. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban, a kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Már Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termék kategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahányféle termék van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. Venezuelában egy hetes nemzeti gyász kezdődött a földrengés áldozatai miatt. Az államfő emlékeztetett, a múlt heti kettős természeti katasztrófában csaknem 2300-an haltak meg, és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítség összegét. Több mint egy tonna kokaint foglalt le a mexikói haditenger részet két akcióban a Csendes óceán partvidékén. A műveletek során 8 embert őrizetbe vettek a hatóságok szerint, amint egy 2 millió adag kábítószer értéke 15 millió dollár. A mexikói kormány közlése szerint 2 év alatt már csaknem 74 kokaint foglaltak le a tengeren, 74 tonna. Ma kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellépmások mellett a Prodigy, Azariah és Betonhofi, a három színpadon is számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja látogatókat a lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Ami pedig az időjárást illeti, napközben már leginkább csak a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Ma kora délután a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik. Az 1983-as Archív Zeneakadémiai koncerten Kodály, Dvorzsák és Csajkovszki alkotásai szóltak. Utóbbi zongora versenyében a három éve elhunyt Jandó Jenő nyújtott emlékezetes alakítást. A karmester Giuseppe Patané volt. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 23 perckor. A Bartók Rádióban. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, jó reggelt kívánok! Tartalmas lesz a mai reggel, hiszen két interjút is hallhatnak, majd több közelgő eseményre is felhívom a figyelmüket, és természetesen lesz kinyer ma, illetve játék a szokott időben. Bozai László hangmérnök és Csík Gabriella zenei szerkesztő nevében is mindenkinek jó rádiózást kívánok, Fellegi Lénárd a mikrofonnál. Georg Friedrich Händel G-moll trió szonátájának utolsó tételével indítjuk az összeállításunkat. Igazság szerint lassú bevezetéssel indul, és a harmadik tételt is meghallgatjuk így, és nem csak a gyors tételt, a La Réveuse együttes játszik.

Georg Friedrich Händel G-moll trió szonátájának harmadik és negyedik tételét a lerövőzzel hallottuk. Franz Schubert két szimfóniájának hangneme is B-dur, a második és az ötödiké, a sorszámozásban ötödikből idézünk, eredetileg kis apparátust rendelt hozzá a szerző, hiszen egy bécsi műkedvelő zenekar számára írta, és ő maga is a zenekarban foglalt vélhetőleg helyet. Vonósok mellett csupán 7 fúvós hangszert tüntetett fel a partitúrában. Most a Magyar Állami Hangversenyzenekarral, Ferencsik János vezényletével a Schubert írta 5. szimfóniából a második tételt hallgatjuk.

A Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényelte, Franz Schubert 5. szimfóniájának 2. tételét hallottuk. Kamarazene következik, Perényi Miklós Gordon Kán, Szűcs Lóránc zongorán játszik, Gabriel Fauré a szerző és a G-moll szonáta 3. tételét hallgatjuk.

0: Gabriel Fauré G-moll szonátájának harmadik tételét hallottuk Perényi Miklós és Szűcs Loránd előadásában. Egy perc múlva lesz 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Mozart egyik legtöbbet előadott operájának első taktusait hallgatjuk rögvest. Köztudott, hogy a libretto hagy némi kívánnivalót maga után, de a zene örök a varázs fuvolához. Emmanuel Chicanéde írta a szöveget, és maga játszotta a Papagénót, a premier, az ég királynőjét pedig Mozart sógornője, Josefa Hofer alakította. Most a varázs fuvola nyitányát halljuk az Európa Kamarazenekarral, Jenik Nezet Szegen vezetésével.

talán mondanom sem kell, hogy Wolfgang Amadeus Mozart a Varázs Fuvola című operájának nyitányát hallottuk, az Európa Kamara zenekart Janik Nezetszegen vezényelte. Ismeretlen szerző alkotása következik, spanyol reneszánsz zene, a Medina Sidonia hercegnek a címe, az Accademia del Piacere játszik.

spanyol reneszánsz zenét hallottunk az Academia del Piacerével, most pedig egy eseményre szeretném felhívni a figyelmüket. Immár hagyomány, hogy az Óbudai Társaskör minden évben megemlékezik Fischer Anni születésnapjáról, idén július 2-án Würz Klára idézi fel a zongora művész legszebb produkcióit. Soha nem nyúlt a zongorához, hogy valamit átjátszon. Mindig átéléssel, a maximális szépség megkövetelésével, a legnagyobb igénnyel nyúlt a hangszerhez. Még skálázni is lehet úgy, hogy abban legyen valami művészet, mondta egyszer, idézte föl egy alkalommal Fischer Anni alakját Vásári Tamás zongoraművész karmester. Az Óbudai Társaskörben este 7 órától a program egy vetített előadással kezdődik, amelyet a sorozat megálmodója dr. Székely György tart. Ezt követi Würz Klára, a Hollandiában élő nemzetközi hírű zongoraművész koncertje, aki Fischer Anni legszebb produkcióit eleveníti fel. A műsoron Haydn F-moll variációk című kompozíciója, Chopin barkárolája, Schumann opusz 17-es C-dur fantáziája. Mi pedig most Fischer Anni előadásában egy koncert részletét halljuk, méghozzá egy 1961. augusztus 27-i Edinburgh-i az Usher Hall-ban adott koncertről szól részlet, Johannes Brahms a szerző és az F-moll szonáta harmadik és negyedik tételét hallgatjuk.

1961-es koncertrészlete szólt, Johannes Brahms opus 5-ös F-moll szonátáját hallottuk, és annak harmadik és negyedik tételét Fischer Anni előadásában. Most Marc-Antoine Charpentier Molière vígjátékához, a képzelt beteghez írt kísérő zenéje következik a műsorrendben, 3 perccel múlt 3:47, a Les Arts Florissants muzsikusait William Christie vezeti.

Lézár Florissa muzsikusait William Christie vezette, Marc Anton Charpentier volt a szerző, és a képzelt beteg kísérőzenét hallottuk, és annak részletét. Louis Port c-moll klarinét versenyének második tételével folytatjuk a műsort, Michael Collins játssza a szólót.

Louis Port C-moll klarinét versenyének lassú tételét hallottuk Michael Collins szólójával és a svéd kamarazenekarral Robin O'Neill vezetésével. Tűzi játék maradt az óra végére, cím szerint Claude Debussy prelüdök második kötetéből a tűzi játék tétel Stephen Osborne játssza.

0: Claude Debussy volt a szerző, a prelüdök második kötetéből a Tűzi játék hangzott el Stephen Osborne előadásában. 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Heves orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet éjszaka. 2 ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott és tűz ütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot. A határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások, amerikai alelnök J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. 2 állami tisztségviselőt is felmentett a miniszterelnök. Magyar Péter döntése szerint megszűnt Koltai András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöki megbízatása, és Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját is felmentette a kormányfő. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgálati területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest Márvegye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, ahol hangversenyek és zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket, az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen a 29. Haydn szimfóniát játsszák a budapesti vonósok. A szólistfóniát játsszák a budapesti vonósok. A szólista Bogányi Bence fagott művész lesz. Július 18-án a Sárik Péter trióé a főszerep, másnap pedig a Jazz Station énekegyüttes lesz a budapesti vonósok vendége. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 21-27 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reklám. Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban. Reklámot hallottak. Műsorajánló.
2: Ma kora délután a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik. Az 1983-as Archív Zeneakadémiai koncerten Kodály, Dvorzsák és Csajkovszki alkotásai szóltak. Utóbbi zongora versenyében a három éve elhunyt Jandó Jenő nyújtott emlékezetes alakítást. A karmester Giuseppe Patané volt. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 23 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este a Budapesti Fesztivál Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. München, Eszterháza és Erdély zenei világa. A bécsi klasszika és a magyar 20. század elevenedik meg ezen a meglepően szenvedélyes koncerten. Gordonkán közreműködik és vezényel Nikolás Altstedt. Haydn, Mozart és Veres Sándor művei. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Továbbra is Fellegi Lénárd a mikrofonnál, köszöntöm a mostadásba kapcsolódó hallgatókat. Ludwig van Beethoven a tér romjai kísérő zenéjének ismert részletével, a Dervisek karával indítjuk ezt az óránkat. A Magyar Rádió énekkarát és a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Oberfrank Géza vezényli.

Magyar Rádió énekkarát és a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Ober Frank Géza vezényelte. Ludwig van Beethoven a Tér romjai kísérőzenéjéből szólt a Dervisek kara. Most is egy igen ismert zenemű részlete következik. Antonio Vivaldi a négy évszak ciklusából a nyár második és harmadik tételét Renaud Capuçon szólójával és a Lausanne-i Kamara zenekar felvételén sugározzuk.

0: Antonio Vivaldi a négy évszak ciklusából a nyár második és harmadik tételét hallottuk Renaud Capuçon szólójával és a Lausanne-i kamarazenekarral. 4:80. Újra eseményre szeretném felhívni a figyelmüket. A Szegedi Harsona Együttes július 2. és 5. között immár harmadik alkalommal rendezi meg a fesztiválját Szegeden. Az együttes művészeti vezetőjét és alapítóját, Divicsán Györgyöt, ifja Bazsinka József kérdezte.
1: A Szeged Trombón Ensemble Divicsán György növendékeiből alakult és áll, Divicsán György professzor vezetésével, aki régen a Szegedi Egyetemen tanított, most pedig a Zeneakadémia Harsona főtártanára. Hogy alakul most a tagság? Már gondolom nem csak a szegediek vannak benne, hanem javarészt a zeneakadémiai volt, vagy jelenlegi hallgatói, jól sejtem?
2: Így van, hát ahogy említetted, valóban mindenki a növendéken volt, de jelenleg is vannak olyan tagok, akik még a mai napig a növendékeim. Ezek közül ketten például most diplomáztak a master szakon a Zeneakadémián, egy növendéken pedig a BA szakon, ő még mindig marad a növendékem, tehát egy ember az, aki jelenleg is növendékem, a többiek most már így heten, illetve magamat, ha nem számolom, akkor hatan most már volt növendékeimként, mondhatom őket kollégáimnak.
1: Nagyon rendhagyó a felállás, hiszen a harsona kvártettekhez az elmúlt évtizedekben is hozzászokhatott a magyar részfúvós társadalmat követő közönség, de ez egy harsona együttes. Miért ezt a formációt, vagy ezt a számot választottátok?
2: Amikor én külföldön tanultam, akkor nekem nagyon megtetszett ez a formáció, és igazából azóta pedig rájöttem, egyébként nagyon unikális, mert rájöttem, hogy a harsona az azon ritka hangszerek közül való, ami hogyha csak magával áll össze, tehát nem nincs szükségünk másmilyen hangszerekre, akkor is nagyon sokszínű hangzást tudunk felidézni. Mert ha megnézzük a könnyű zenei együtteseket, vagy a komoly zenei együtteseket, általában az együttesek úgy állnak össze, hogy különböző hangszeresek állnak össze. Mi ugyanazok vagyunk. Nyilván ez egy óriási kihívás, hogy mindannyian harsonán játszunk, de mégis, tehát stílusokon belül is tudunk játszani klasszikus zenét, filmzenét, popzenét, rockzenét, de tudunk játszani, hogyha nyilván rengeteg átiratot játszunk, tudunk játszani szimfonikus zenekari művet, orgona művet, kórus művet, akkor egy popzenekari hangzást is fel tudunk idézni. Úgyhogy pont a hangszernek a hangszíne, illetve a hangszer adottsága szerintem az egy annyira jellegzetes és annyira sokszínű, hogy ezt próbáljuk megmutatni, hogy mennyire sokoldalú maga a hangszer.
1: Hát meg a legfontosabb, hogy óriási a hangterjedelme, szóval lehet egészen mélyen és magasan is játszani rajta. Hétvégén lesz a Szetren Fest, a Szeged Trombon Ensemble szegedi fesztiválja, amin idén két sztárvendég, ha lehet így mondani, is részt vesz. Mesterkurzusok, előadások és koncertek, de pontosan mit várhatnak egyrészt a résztvevők, másrészt pedig a közönség?
2: Igen, rengeteg résztvevőnk jelentkezett már most erre a fesztiválra. Jeffrey Kent, ő a kölni rádiózenekarnak a szólóharsonása, illetve Rommert Grönhoff, aki a rotterdami filharmonikusoknak a basszusharsonása. Elképesztő muzsikusok mind a ketten, annyira uralják a harsonát, hogy világsztároknak is mondhatjuk őket. Ők lesznek a vendégeink, ők fognak kurzusokat tartani, hangképzés órát, tehát közös órákat tartani, egyéni órákat tartani, koncertezni fognak, lesz egy nyitókoncertünk július 2-án a Püspökség udvarában, ahol a Szegedi Harsona Együttes lép föl, ők is csatlakoznak hozzánk szóló számokkal, illetve olyannal is egy kettős versennyel, ahol közösen játszanak, és a Harsona Együttes kíséri őket. Lesz 3-án egy olyan koncertünk, ahol zongora kísérettel játszanak szóló darabot, illetve lesz 5-én egy záró koncertünk, ahol a kurzus valamennyi résztvevője, tehát nagyjából 50 harsonás fog fellépni.
1: 50 harsonás egy színpadon, azért ez közelít a világrekordhoz, nem?
2: Hát a világrekordhoz nem is, de szerintem magyar rekordhoz igen.
1: Mi az, ami a nyáron még ezután a nagy fesztivál után várható a Szetren számára?
2: A fesztivál után nem lesz időnk pihenni, hiszen meghívásunk van Sepsiszentgyörgyre, megyünk Erdélybe, és ahol nem csak koncertezünk, hanem kis csapatépítő túrákkal is egybekötjük a fellépést.
1: Ami azért is fontos, mert szerintem rendhagyó és különleges mód az, hogy kamarazenében nagyon sokszor fejből játszotok, tehát kiálltok kottatartók nélkül, és egyszerűen egy egész akár repertoárt végig tudtok játszani fejből, és erre azért szerintem a világban nagyon sok helyen van nagyon pozitív visszajelzés, és az elmúlt évad is gazdag volt, több helyen jártatok egészen távoli országokban. Erről kicsit mesélj néhány szóban.
2: Hát igen, hogyha az elmúlt egy évre visszatekintek, akkor pont tavaly nyáron voltunk Kanadában, ahol a Nemzetközi Harsona Szövetség legnagyobb fesztiváljára kaptunk meghívást, de idén voltunk már Spanyolországban, Lengyelországban, hogy egyre több meghívásunk van a világ minden pontjára, és valóban nem szokványos az, hogy egy részfúvós együttes, illetve egy harsona oktet, egy kamara együttes felből játszik, és felből játszik az egész műsorunkat. Viccesen szoktam mondani, hogy azért játszunk felből, mert nem tudunk ott átolvasni, de természetesen ez nem igaz, hanem én úgy gondolom, hogy ha mindenki megtanulja a saját szólamát felből, akkor sokkal felkészültebb már az első próbán, és az összjáték, az összhangzás, sokkal jobban tudunk egymásra figyelni. Tehát ez belül is egy jobb összképet ad, vagy egy jobb harmóniát a hangzásnak az együttesen belül, illetve a közönségnek is sokkal látványosabb, hogy nincs közöttünk egy fal, én a Kotta Ámányt ezt egy falnak hívom, köztünk és a közönség közötti falnak. Ez egy akadály, amit eltávolítunk.
0: Gyivicsán Györgyöt hallottuk, és ma indul tehát a fesztivál Szegeden. Gyivicsán György művészeti vezetésével és a Szegedi Harsona Együttessel szólja most Giovanni Gabrieli Canzon Primitoni című kompozíciója.

A Szegedi Harsona együttessel szól Giovanni Gabrieli Canzon Primitoni című alkotása. 7 óra 24 perc. Folytassuk Isaac Albanese zenével és egy szóló zongora darabbal a műsorunkat. Az Ibériából a Triana következik Alicia de la Rocha előadásában.

0: Alicia de la Rocha játszotta Isaac Albanese Ibériájából a Triana tételt. Pontosan 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Újfent eseményre hívom fel a figyelmüket. Olasz fókuszú koncertet ad Davide Trolton, a 25 éves karmester a MÁV szimfonikus zenekarral pénteken az Olasz Intézetben. A fiatal művésszel Boda Eszter beszélgetett.
2: This concert was a prize for a conductor competition.
3: A koncert, amit adni fogsz, egy karmester verseny díja volt. Te állítottad össze a műsort?
2: Yes, of course. So, this concert was a prize for the Eric Bergel conducting competition.
0: Igen, természetesen. Ez a koncert az Eric Bergel karmesterverseny nyereménye volt, pontosabban a második karmesterversenyé. Ez a műsor teljes egészében Olaszországról szól. Budapesten rendezik az Olasz Intézetben. Én olasz vagyok, és természetesen rengeteg dolog utal Olaszországra a műsorban. Játszunk egy Rossini darabot, valószínűleg a legismertebbet, a Sevillai Borbély Nyitányát. Aztán ott van Mendelssohn olasz címen emlegetett szimfóniája is, ami egy igen meggyőző perspektívát nyújt Mendelssohntól, aki ugyan nem olasz származású, de elutazott Olaszországba. Megpróbálta megragadni az ottani élményeket és hangulatot, és ezt mind zenébe öntötte. És végül van egy nagyon jó szólistánk, aki 3 darabot ad elő a koncert első felében. Meg fogják ismerni őt.
3: Igen, ismerem őt, Kokas Lénárd. Ő nagyon fiatal.
0: Elképesztő. Annyira fiatal. Azt hiszem, jelenleg 10 éves, igen.
2: What do you think about him? Is he good?
3: És mit gondolsz róla? Ügyes?
2: We will go to have a rehearsal tomorrow. I'm sure it will be brilliant.
0: Hát holnap megyünk próbálni, de biztos vagyok benne, hogy remek lesz. Néztem videókat, ahogyan játszik. Egyszerűen elképesztő, és nagyon örülök, hogy vele léphetünk fel. Én mindig nagyon nyitott vagyok a fiatal tehetségekre, ugyanis én 13 évesen kezdtem el karmesterkedni, ami szintén nem túl szokványos.
3: És ez volt az álmod? Úgy értem, eleve ez volt a célod, vagy korábban hangszereken is játszottál?
2: Yeah, I definitely started playing instruments and then I studied.
0: Igen, hangszereken kezdtem el játszani, és zeneszerzéssel is foglalkoztam, hogy világos képet kapjak arról, hogy hogyan is íródik egy darab. Ez nagyon fontos, de mindig karmester akartam lenni, és úgy éreztem, hogy a zenekar a legcsodálatosabb hangszer, ami valaha létezett. És tudod, az jó benne, hogy a zenekart nem csak elképesztő zenészek alkotják, hanem lelkek is. Emberekből áll, akik játszanak, így a zenekarral foglalkozni egyben az emberekkel való foglalkozást is jelenti. És szerintem ez tényleg nagy előnye annak, hogy karmester vagyok.
3: Van valami különleges terved erre a koncertre?
2: Yeah, well, about the Rossini, the thing is, of course, to make it sounds really light and to get these.
0: Igen, nos, a Rossini művekkel kapcsolatban az a lényeg, hogy igazán könnyednek hangozzon, és átadja azt az operai jellegű olasz hangzást, amin éppen most dolgozunk. A Mendelssohn mű pedig, ahogy korábban is mondtam, csupán egy módja annak, hogy rávezessük az embereket Olaszországra. Szóval megpróbálok rámutatni néhány olyan aspektusra, amelyek szerintem benne vannak a zenében. Például az első tétel annyira tele van fénnyel és örömmel. Ez részben az olasz életmódot tükrözi, de emellett a hosszú frázisok a hosszú dallamívek érzetét is, ami nagyon jellemző. A második tétel Nápolyhoz kapcsolódik, és ez egy emelkedett hangvételű rész. Az utolsó tétel pedig egyszerűen egy staltarella. Ez egy olasz hagyományos muzsika, szóval mindezt igyekszem belevinni a zenébe.
3: Hogyan készülsz fel az ilyen típusú zenékre? Utána olvasol esetleg?
2: It's honestly quite a long preparation. I definitely like to read.
0: Őszintén szólva, elég hosszú a felkészülés számomra. Mindenképpen szeretek olvasni a zenéről, jelen esetben például Mendelssohnról. Vajon az életem melyik szakaszában volt, mi történt vele? És van-e valami köze a zenéhez? Meglepődnél. Mindig rengeteg dolog kapcsolódik a zenéhez. Talán csak a szimfóniával kapcsolatban, de sok más példával is. Nagyon érdekes elmélyülni ebben, és megismerni a háttérben húzódó szálakat. Aztán eljutunk a zenei tanulmányozáshoz, ami a Kotta alapos megismerését jelenti. És akkor eljön számomra a karmesteri feladat, az, hogy van az én elképzelésem, és megpróbálom az összes embert, az összes szekciót ugyanabba az irányba terelni, ami azt mondhatnám, hogy a karmester fő célja. Aztán természetesen az is, hogy a zenekar együtt megszólaljon, de egy meghatározott irányban.
4: Következzen a Nápolyhoz kapcsolódó tétel, ahogy Davide Trolton mondta. Most azonban a MÁV szimfonikus zenekar Takács Nagy Gábor vezényli a felvételünkön. Félix Mendezon Bartoldi tehát a szerző és a negyedik olasz szimfóniaként emlegetett műmester.

Johann Sebastian Bach 1038-as G-dur szonátájának első és második tételét Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Hadadi László oboán, Lakatos György fagotton, Tomozi Borbála pedig csembaló játszotta az iménti felvételen. 7 óra 54 perc. Sargunov Faustjából még biztos, hogy meghallgatjuk ebben az órában a második felvonás részletét. Cheryl Mills énekel, a Philharmonia zenekar pedig Placido Domingo vezényli.

Sharon Mans énekelt, Sargunó volt a szerző, a Faustból szólt a részlet, a Filharmonia zenekar Placido Domingo vezényelte. Vissza egy rövid tétel erejéig a reneszánsz korba, és majdnem azt mondtam, hogy az angol szerzőkhöz, de hogyha jól emlékszem, nem szólt még ma angol szerző muzsikája. Nem is ez a lényeg. William Byrd Fitzwilliam szvittjéből következzék a második tétel a Canadian Brass-szel.

0: William Byrd volt a szerző a Fitzwilliam Suite-ből, a második tételt hallottuk a Canadian Brass előadásában. Szokásos módon nem soká jön a kinyár, ma előtte azonban a hírek. Kedves hallgatóink, pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Két állami tisztségviselőt is felmentett a miniszterelnök. Magyar Péter döntése szerint megszűnt Koltai András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöki megbízatása, és Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját is felmentette a kormányfő. Közben Súlyog Tamás államfő a kormányfő javaslatára kinevezte Becsák Pétert az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává. Szijjártó Péter miniszterként rendszeresen bérelt luxus magárepülőgépeket utazásaihoz, derült ki a külügyminisztérium átvilágítása közben, közölte Velkei György László államtitkár. Azt írta, tavaly 19 alkalommal összesen több mint 2 milliárd forintot fordítottak erre a célra, amihez még hozzájöttek a szállásköltségek és egyéb kiadások. Velkei György László hozzátette, a magánrepülők bérlését Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált, hogy a volt külügyminiszter munkaköltségei megfelelnek az európai sztendereknek. Havasi Bertalan szerint Szijjártó Péter Európa legjobb külügy- és külgazdasági minisztere volt, aki munkájával rengeteg előnyt, hasznot és befektetést intézett el Magyarországnak. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. 2 ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott és tűzütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot. A határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Venezuelában egy hetes nemzeti gyász kezdődött tegnap a földrengések áldozatai miatt. Az államfő emlékeztetett, a múlt heti kettős természeti katasztrófában csaknem 2300-an haltak meg, és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványok tartalt a tömeges elvándorlás miatt, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítség összegét. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. A Mavinform tájékoztatása szerint hajnalra elhárították a villámcsapás okozta műszaki hibát. Az Eurocity, az Euronight és a Railjet vonatok ismét a teljes útvonalon közlekednek. A reggeli órákban néhány regionális járatnál még pótlóbuszok közlekednek az osztrák szakasz egy részén. Holnap kezdődik a kultkikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsűnek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadás is műsorra kerül. A fellépők között lesz Koltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andrea és a Budapest Bár is. Ami pedig a várható időjárást illeti. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 21-27 fok valószínű. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma este a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét hallgathatják meg. München, Eszterháza és Erdély zenei világa. A bécsi klasszika és a magyar 20. század elevenedik meg ezen a meglepően szenvedélyes koncerten. Gordonkán közreműködik és vezényel Nikolász Altstedt. Haydn, Mozart és Veres Sándor művei. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ma esti második hangversenyünkön a MÁV szimfonikus zenekar játszik. Műsoruk ősbemutatóval kezdődik. Vajda Gergely kompozíciója Kurtág György 100. születésnapjára készült. Emellett felcsendül még Robert Schumann 3. rajnai szimfóniája. Vezénnyel a zenekar vendégkarmestere Vajda Gergely. A február 12-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról. Ma 21 óra 1 perckor a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
3: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Minden szombaton 16 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra 6 perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárd. Aki válaszol,
4: Máté János.
0: Köszöntöm újfent, szeretettel örülök, hogy megint csak tudunk játszani. Nézzük lehetőségeinket, hogy ha három kérdésre válaszol, akkor egy dupla CD-t nyerhet. Marci Marian zongora művész lemezeit, Splinters és Past Visions. Ez az első, az 20. századi magyar zongora műveket takar, a másik pedig Schubert és Schumann műveit, illetve hogyha a negyedik kérdésre is tudja a választ, akkor Mozart, Verdi, Wagner áriáit Kovács István énekli ezen a lemezen. Van CD-tára, úgyhogy megkérdezem, hogy ezek már szerepelnek-e benne?
4: Még nem.
0: Akkor bízom benne, hogy meg fogja tudni nyerni őket. Nézzük is az első kérdést. A téma német romantika, vagy német ajkú romantika tisztán hangszeres zenéje. Így a német romantika zeneszerzői, és látva a kérdéssort pontosítanom kell, a német ajkú romantika korában élt zeneszerzők különösen vonzódtak a természethez. A romantikus művek szemében az erdő, a szépségen túl titokzatos, olykor nyugtalanító hely, ahol különös dolgok történhetnek. A következő zongoradarab egy ciklus része, amelyet az erdő ihletett. A kérdés, ki a szerző?

0: Nem tudom, hogy felismerte magát a zenerészletet, a zongora darabot, de azt hiszem, hogy a bevezető segíthetett, hogy ki a szerző.
1: Robert Schumann, Erdei képek.
0: Így van, nem akartam vészmadárkodni, ez volt egyébként a címe a bejátszott részletnek. Szokolai Balázs játszott zongorán, helyes a válasz, a Robert Schumann volt a szerző, és valóban az Erdei képekből szólt a részlet. A romantika korában a szimfónia korán sem veszítette el a jelentőségét, sőt, egyes szerzők életművük jelentős részét annak szentelték, hogy a műfaj minden lehetőségét kiaknázzák. A következő részlet egy olyan szimfóniából származik, amelynek mellékneve maga is korszakot idéz. A kérdés, hogy ki a szerző?

0: A bejátszás alapján van-e tipje?
1: Anton Bruckner a zeneszerző.
0: Így van, helyes. Viszonylag ritkán játsszuk, egyébként adtam volna segítséget, nagy formátumokban gondolkozott, ő rajongott Wagnerért, és nagyon vallásos szerző volt, a negyedik Ezdur romantikus szimfóniaként emlegett.
1: Romantikus szimfóniájából.
0: Igen, a fináléból idéztünk, de a szerző volt a kérdés, úgyhogy nem is kellett megmondania, hogy melyik műrészlete szólt. A Champs-Élysées zenekarát Philippe Hervé vezényelte. Helyes, a második kérdése is tudta a választ. A romantika egyik legfontosabb műfaja, a dal gyakran még az énekhang nélküli zenébe is beszivárgott, szöveg nélküli hangszeres dalok születtek, és az is előfordult, hogy egy dal témája szolgált egy hangszeres variációsorozat alapjául. Erre hallunk most példát. A kérdés, hogy ki a szerző, itt azért a mű címét is megkérdezem.

0: Bevallom őszintén, hogy én nem erre a bejátszásra gondoltam, amikor a dalról apostrofáltunk, vagy a dalra hívtam föl a figyelmét, de szerintem így is tudni fogja a kérdésre a választ. Ki a zeneszerző, és mi volt a műcíme?
1: Franz Peter Schubert, 1797-1828, Pisztráng 5-ös.
0: Megmondom őszintén, hogy a születési és halálozási dátumát azt még nekem is meg kellene néznem, de szerintem jól válaszolt. Igen. Úgyhogy mindenféleképpen Schubert a zeneszerző, és a Pisztráng 5-ösből szólt részlet. És azért mondom, mert nem feltétlenül ezt a részletet szoktuk játszani, hogyha azt szeretnénk, hogy valaki könnyen felismerje a dalt, de tökéletes a válasza. Fischer Annival és a Tátrai Vonós 4-essel szólt az Ádur Quintetből részlet. És az azt jelenti, hogy három kérdésre már helyesen válaszolt Máté János, tehát a dupla CD-t Marci Marian zongora művész lemezeit már biztos, hogy elküldhetjük, és akkor nézzük a negyedik kérdést. A versenymű már a korábbi századokban is népszerű műfaj volt, és jelentősége a romantikában sem csökkent, sőt, a művészetekben egyre fontosabbá vált az egyén személyes megélésének, küzdelmeinek kifejezése, a versenymű pedig erre tökéletes eszköz. Koncertóval zárul a játék, a kérdés, ki a szerző?

0: Na, ez egy igazán sokat játszott hegedű verseny részlete. Tudja, hogy ki a szerző?
1: Felix Mendelssohn, Émol hegedű verseny.
0: Így van. Joshua Bell szólójával és a St. Martin in the Fields kamarazenekarral, Neville Vennyről vezényletével hallottuk ezt a rövid bejátszást. Gratulálok, mind a négy kérdésre helyesen válaszolt Máté János ezúttal is. Én örülnék, hogyha máskor is tudnánk még játszani.
1: Egy hónap múlva ismételten jelentkezem, de hogy kivel fogok játszani, azt még nem tudom. Lehet, hogy önnel, lehet, hogy valamelyik kollégájával. Nem tudom még.
0: Ez pontosan így van. Ennyire nem tudunk előrelátóak lenni.
1: Igen.
0: Meglátjuk. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Mielőtt egy Chopin kompozícióval folytatnánk a műsorunkat, már most felvetem, hogy körülbelül 8:30 kezdődő játékunkban Verdi vagy Kodály muzsikát szeretnének hallani inkább. A kérdés ugyanaz lesz, de a zenét ekképp önökkel együtt választanám, hogyha partnereim ebben. Tehát Verdi vagy Kodály muzsikát szeretnének hallani. A 06303030160-ra küldhetnek SMS-t, vagy a muzsikálóreggel@radio.hu-ra e-mailt. Most azonban jöjjön Chopin zenéje, a G-moll Gordonka szonáta második tétele, Edgar Morin játszik cellón, David Kadus pedig zongorán.

összesítettem, ameddig szólt a Chopin kompozíció. A G-moll Gordonka szonáta második tételét hallottuk, a Scherzot Edgar Morin és David Kadus szólaltatta meg, és nem sokkal, de Verdi nyert, úgyhogy Verdi lesz. Szívfájdalmamra már mutattam volna egy olyan felvételt egyébként, amit viszonylag ritkán játszunk. A felvetés jogos, az egyik kedves hallgatónk írja, hogy most már ezután kíváncsi a kérdésre, majd egy énekest keresünk. De előtte Wolfgang Amadeus Mozart kiséi zenéjéből következzék a második tétel az Anima Musicae kamarazenekarral, és valóban ez az utolsó zenénk a játék előtt.

0: Wolfgang Amadeus Mozart kisei zenéjéből hallottuk a második tételt az Anima Musicae Kamara zenekarral. 8:59.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a reggel játékához, van két páros belépőnk, az egyik a Szent István Bazilikába szól, a másik Vácra, a Nagyboldogasszony Székesegyházba. Nézzük kronológiai sorrendben, tehát pénteken 20 órától a Szent István Bazilikába a pénteki orgona koncertek következő állomására lehet jegyet nyerni. Szotyori Nagy Gábor a nagy orgonán, Tóka Ágoston pedig a szentélyi orgonáján játszik. Sér Lívia szoprán működik közre, illetve Borsódi László trombitán. Mindig Sárpántyé Tedeumával indul a koncert, és utána nagyon népszerű műveket válogatnak. Guno Ave Mariáját vagy Händel vízi zenéjének tételeit mindenképpen kiemelném, de Mászkányi Ave Mariája is szerepel a műsoron, tehát nem csak nagyon ismert, hanem kevésbé ismert alkotások is. És július 4-én szombaton 7:30-tól kezdődik Vácott a Nagyboldogasszony Székesegyházban a Filharmonia Magyarország rendezésében a koncert. Régi zenei napok, ez az esemény záró koncertje. Az Orfeó zenekar és a Purcell kórus lép fel, vezényel és hegedűn közreműködik Sunke Sato, Heinrich Schütz német magnifikátja, Carl Philipp Emanuel Bach hámol szimfóniája és Johann Sebastian Bach kompozíciók szerepelnek a műsoron. Dömötör Emőke, Balog Eszter, Megyesi Zoltán, Neubauer Lóránt énekel szólót. A 06303030160 továbbra is az SMS számunk, és a muzsikáloreggel@radio.hu az e-mail cím. Kérem, hogy jelöljék majd, hogy a Szent István Bazilikába, vagy pedig Vácra Nagyboldogasszony Székesegyházba szeretnének a régi zenei napok záró koncertjére jegyet nyerni. Egy kiváló baritonra emlékezünk a ma reggeli játékban. A hangja alapján kell felismerniük az énekest, aki Szarvason született 1923. július 2-án. A keresett énekes Wagner műveinek kivételével az opera irodalom szinte minden jelentős bariton szerepét elénekelte. Az egyik legszebb, legtisztább magyar kiejtésű énekesnek tartották, és ekképp emlegetik a mai napig. Kossuth és háromszoros Liszt Ferenc díjas magyar operai énekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, keresett bariton. Az ő nevét várom megfejtésként, és akkor azt mondták, hogy Verdi muzsikát szeretnének vele hallgatni. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Varga Pál vezényli, ennyit elárulhatok. Ki az énekes?

Giuseppe Verdi a Végzett hatalma című operájából hallottuk Carlos áriáját a harmadik felvonásból, de nem ez volt a kérdés, hanem hogy ki énekelt. Melis György, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Varga Pál vezényelte. Mohácsi Zoltán a Szent István Bazilikába kért jegyet, Dömötör Zoltán pedig Vácra. Ők nyerteseink, de mindenkinek gratulálok, aki Melis Györgyöt mondta helyesen, mint nagyon szép hangú, és rengetegen dicsérték a felvételt is, illetve jelezték, hogy mennyire szeretik Melis Györgyének hangját. Franz Schubert most a szerző és Jandó Jenő előadásában következzék a Mama Musicalből az hatodik darab, az Ázdúr.

Franz Schubert zenei pillanatok című kompozíciójából hallottuk az Ázdort Jandó Jenő előadásában. Most pedig a Légkoncert Spirituel Hervé Niké vezetésével Georg Friedrich Händel Dettingeni Tedeumából az első tételt adja elő.

Ez volt Georg Friedrich Händel Dettingeni Tedeumának első tétele a Lékonszert Spirituellel Ervin Nikké vezetésével, és egy kamarazene következik még hozzá a Melosvonós négyes előadásában. Robert Schumann, opusz 41-es numero 1-es ámolvonós négyesének második tétele, tehát a szkercót halljuk.

Robert Schumann ámolvonós négyesének második tételét a meloszvonós négyessel sugároztuk. Spanyol népi dallamot vett alapul Camille Saint-Saëns, amikor a Hot Aragonaisét írta. Érdekességképpen jegyzem meg, hogy bár leginkább a zenekari verziót ismerjük, létezik belőle a szerző által hegedűre és zongorára írt változat. Most az Oviedo Filharmónia játszik.

0: Az Oviedo Filharmóniával, Marzio Conti vezényletével hallottuk Camille Saint-Saëns Hotel Aragonese című kompozícióját. Így ért véget a mai muzsikáló reggel. Köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket. Fenlegi Lénárd volt a műsorvezető. További szép napot, 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pestvár megye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zalai és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Két beteg meghalt és 34-en megsérültek egy észak-németországi kórháztűzben. A lángok hajnalban csaptak fel, és a tetőszerkezetre is átterjedtek. A kórházban tartózkodókat sikerült kimenekíteni az épületből. A tragédia okát vizsgálják a német hatóságok. Venezuelában egy hetes nemzeti gyász kezdődött tegnap a földrengés áldozatai miatt. Az államfő emlékeztetett, a múlt heti kettős természeti katasztrófában csaknem 2300-an haltak meg, és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítség összegét. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbiringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtti éves vagy fél éves MOL Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, ebből 2500 mechanikus, 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyaggal higították, és fiatalkorúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílereket a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A főgyanúsítottat egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, ahol hangversenyek és zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen a 29. Haydn szimfóniát játsszák a budapesti vonósok. A szólista Bogányi Bence fagott művész lesz. Július 18-án a Sárik Péter trióé a főszerep, másnap pedig a J-Station énekegyüttes lesz a budapesti vonósok vendége. Ami pedig az időjárást illeti, napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 21-27 fok várható. 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a budai vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szerelem, barátság és egy sorsfordító lánszároti utazás. Almodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban. Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Ma kora délután a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik. Az 1983-as Archív Zeneakadémiai koncerten Kodály, Dvorzsák és Csajkovszkij alkotásai szóltak. Utóbbi zongora versenyében a három éve elhunyt Jandó Jenő nyújtott emlékezetes alakítást. A karmester Giuseppe Patané volt. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 23 perckor. A Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban.
5: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
3: Érdekességekkel.
6: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
3: Ismeretszerzéssel.
7: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
3: És sok-sok kulturális értékkel.
8: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
3: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
9: Szép napot és szép zenéket kívánok a Bartók Rádió hallgatóinak, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Bozai László hangmérnök nevében is Uzsali Bencét hallják. Ne feledjék, ma már 9:30-kor is lesz egy játékunk, ez lesz a tippjáték, amikor meg lehet tippelni a zeneszerző kilétét, de lesz nyereményjátékunk is, és lesz szavazós játékunk is a mai délelőtti adásban. Az első zenénk pedig Dohnányi Ernő második zongora versenyének nyitótétele, Baranyai László a szólista, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Győr Iványi Rád György vezényli.

Dohnányi Ernő második zongora versenyének első tételét játszotta Baranyai László és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Győr Iványi Rád György vezényelt. Ferencsik János emlékezett úgy vissza, hogy Dohnányi híresen nem gyakorolt, és rendszeresen cserben hagyta az emlékezete, de őt ez cseppet sem zavarta, játszott valami egész mást. Csak hát az volt a nagyon nehéz eset, amikor Dohnányi Ernő volt a zongora verseny szólistája, és időnként egészen mást játszott, mint ami a zenekar kottájába írva volt. Így aztán Ferencsik rendszeresen megkérte, hogy hát maga miatt hát át kellene próbálni ezt a művet egy kicsit, és akkor így rákényszerítette Dohnányit arra, hogy legalább egy kicsit felelevenítse a művet, vagy legalább egy kicsit kiismerje, hogy hol fog valami egész mást játszani. Pörsze zenéjével folytatjuk, a Gordiuszi csomó szvitből hallgatjuk meg a nyitányt, a londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

Harry Purcell a Gordiuszi csomó című művének szvittjéből a nyitányt játszotta a Régi Zeneakadémia zenekara Londonból, és következik a vihar, mármint itt a rádió műsorban Ludwig van Beethoven D-moll vihar szonátájának harmadik tételét játssza Kocsis Zoltán.

0: Ludwig van Beethoven opusz 31 numeró 2-es D-moll vihar melléknevű szonátájának harmadik tételét hallottuk, Kocsis Zoltán zongorázott. 9:50.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ahogy ígértem, elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz. Ez az a játék, amikor meg lehet tippelni a zeneszerzőt, de nem az a cél, hogy a konkrét zeneszerző konkrét művet eltaláljuk, hiszen jellemzően ismeretlen művek részleteiről van szó. Sokkal inkább az, hogy egy kicsit gondolkodjunk azon, hogy milyen stílusú zene lehet ez, vagy kinek a stílus jegyeit ismerjük föl. Szóval lehet írni korszakot, lehet írni országot, lehet írni műfajt, és lehet írni természetesen konkrét zeneszerzőt is. Egy zenei részletet hallunk egy több tételes műből, tessék tippelni. Az elérhetőségeink a szokásosak, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikáló délelőtt kukacradio.hu az e-mail címünk. Halljuk a zenét!

Ez volt a mai tippjáték zenénk. Olvasom, hogy milyen fajta javaslatok érkeztek. Leginkább mindenki barokk zenére gondolt, és egyébként tulajdonképpen teljesen helyesen. Érkezett javaslat Handelre, Monteverdire, esetleg más késő barokk zeneszerzőre. Volt, aki azt írja, hogy a sok ho-ho-ho alapján valami barokk mikulásnapi muzsikára tippelek, és innen aztán jött az ötlet, hogy valami magnifikát, igen, ez egy magnifikát részlet volt. És aztán, ha megnézzük még egy kicsikét jobban, volt olyan is, aki a konkrét zeneszerzőig is eljutott, hogy valamelyik Bach fiú, egész konkrétan Carl Philipp Emanuel Bach, és így van, ő volt a zeneszerző. Ahhoz képest, hogy ő egyébként azért már egy kicsikét kilógott a barokkból a klasszika felé, ez egy kifejezetten barokkos műve, nekem még Vivaldi jutott egyébként eszembe egy csomószor erről a műről, ahogyan hallgattam. És hát az is egy érdekes dolog, ahogyan ő is D-dur magnifikátot írt, akár csak az apa Johann Sebastian, és hogy sok mindenben hasonlít ez a két zene, de azért mégiscsak érződik egy generációnyi különbség. Az előadók Marie-Henriette Reinhold és Patrick Grahl voltak a szólisták, és a Gehinger Kantorai Stuttgart játszott, Hans Christoph Rademann volt a karmester. És egyébként ma július 2-án van Sarlós Boldogasszony ünnepe, hagyományosan ilyenkor olvassák Mária látogatását Erzsébetnél, akkor mondja el ezt a magnifikát kezdetű hálaéneket, hogy magasztalja a lelkem az urat. És egy másik aktualitással folytatjuk. Csajkovszki az Évszakok című sorozata igazából nem is évszakokat, hanem hónapokat jelenít meg. A július az a szénahordók dala, hiszen ilyenkor van hagyományosan az aratás időszaka is. Ez egy zongora ciklus, Mihály Pletnyov játékában halljuk a Július című tételt.

Csajkovszki az Évszakok című ciklusából szólt a Július a széna hordódala, Mihály Pletnyov zongorázott. És jöjjön egy újabb Bach fiú, Johann Christian Bach, míg Philipp Emanuel volt a második legnagyobb, és azt hiszem, hogy a legnagyobb, aki megélte a felnőtt kort, Johann Christian a legfiatalabb volt, aki mindössze 14 éves volt, amikor Johann Sebastian elhunyt, és hát ilyen szempontból egészen más utakarat ért, ő is megjárta Itáliát, aztán Angliában kötött ki, katolizált, ismerte Mozartot, jó kapcsolatot ápoltak, és hát ő már inkább a klasszicista stílushoz köthető. Az Opus 6 numero 1-es G-dur szimfóniájának első tételét hallgatjuk meg, a Concerto Armonico játszik.

Johann Christian Bach G-dur szimfóniáját játszotta a Concerto Armonico. Ruggero Leoncavallo Bajadzók című művének prológusa következik most. José Fandam énekel, a Loarmenti Szimfonikus Zenekart Max Sustro vezényli.

0: Ruggiero Leoncavallo Bejátszók című operájának prológusát énekelte José Van Damme, a Loire Menti szimfonikus zenekart Marc Sustro vezényelte. Most 10 óra van.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Tekintsük át egy kicsit a koncertkínálatot. Ma kezdődik és augusztus 3-áig tart a Klasszaparton Fesztivál, mely 10 balatonparti településen, illetve Tatán várja ingyenes nyáresti koncertekkel a közönséget Érdi Tamás zongora művésszel és barátaival. A részletekről Szabó Mártát, a fesztivál producerét kérdezte telefonon Bolla Milán.
2: 12 éve kezdtük el ezt a fantasztikus kezdeményezést. A fiam Érdi Tamás vágyálma teljesült, és gyakorlatilag annyira felpezsdült itt a nyári koncertélet annak hatására, hogy van egy olyan esti lehetőség, hogy emberek, akiknek hiányzik a klasszikus zene, ingyen hozzájutnak a legszuperebb művészekhez, akikkel tulajdonképpen csak a MÜPÁ-ban és a Zeneakadémiában találkozhatnának, és úgy várják, mint a messiásot, szabadságukat veszik ki. Na most nagy lelkesen indult ez a fesztivál. Nagyon nehéz elmagyarázni, hogy amikor Almádiban ott van több száz ember, hogy bocsánat, hogy csak egy koncertünk lesz, reméljük jövőre majd több támogatónkat, de nagyon nagy köszönetet érzünk azoknak, akik mellettünk maradnak. Sajnos a támogatásunknak a negyedét kaptuk meg, ezért van az, hogy sokkal kevesebb koncertet tudtuk csinálni, de azért végül is körülöleljük a Balatont, sőt, még a Tatai tó, amit sose hittem volna, hogy van még egy olyan település, akitől talán a várostól a legtöbb gesztust és a támogatást kapjuk, de nagyon hálásak vagyunk a balatoni önkormányzatoknak is, mert annak ellenére, hogy rettenetesen kevés pénzük van, ahol tudtak, támogattak bennünket. Van például most egy új helyszínünk, Balatonboglár, ahol ilyen rajongó kedvességet, amivel ők fogadnak minket, nem is tudom, hogy ki jut eszembe. Még a plakátokat is ők nyomtatják és ragasztják fel, úgyhogy nagyon sok örömünk van ebben a szükreszabott fesztiválban is. Reménykedem abban, hogy egyszer találunk olyan támogatót, akik megértik azt, hogy milyen fontos a minőségi turizmus.
3: Bízunk benne mi is, és ezt kívánjuk, hogy támogatást találjon majd a fesztivál. Kérlek, hogy néhány nevet említs meg az idei fellépők közül.
2: Hát az az igazság, hogy az idei fellépők között vannak a közönség régi kedvencei, akik gyakorlatilag évenként, két évenként visszahívunk, és akik azért érezték, hogy most mindenféle támogatásra szükségünk van. Ilyen a híres Görög Sisters zongora duó, ilyen Víg Andrea hárfa művészkoncertje a Tihanyi templomban. A görög lányok is az apátsági templomban játszanak, és ott lesz Tamásnak is egy régi zene koncertje. Aztán Vida Mónika, aki szintén újra velünk van, és hát akinek nagyon örülünk, Csaló Gábor zongoraművész Barka Oszkárral kamarázni fog a Dörgicsei házban, ez lesz az utolsó előtti koncertünk augusztus elején. Érdekes még, hogy az utolsó napnak azt a címet adtunk, hogy égi cimboráink, mert valamikor a Kocsis 10 éve hagyott itt bennünket. Arra akartunk emlékezni Sebő Ferenccel egy érdekes koncerttel a népzene és a komoly zene kapcsolatáról, amit együtt csináltak az Zoli utolsó éveiben. Hát erre Sebő is itt hagyott, úgyhogy az én égi cimboráinkra emlékezünk tanítványaival, barátaival, és hát Vásári Tamásra. Tehát Tamás két mentora lesz a főszereplője az emlékezésnek, Kocsis Zoltán és Vásári Tamás, és hát Sebő Ferencre is gondolunk, mert nagyon-nagyon fáj, hogy ezek a nagyszerű emberek itt hagytak bennünket. És hát még egy utolsó gondolat a fiatalok. Mindig odafigyeltünk a fiatalokra. Az az igazság, hogy van egy hárfa művész jelöltünk, aki ezen a nyáron Balaton keresztül templomban lép fel az édesanyjával, Illés Esztefóval a művésszel, és a hárfás kislány, aki fantasztikus kereket élel, Illés Szabó Helka, most már évek óta ott van velünk, és még bemutatkozik egy társaság Balatonkeresztúron és Balatonszemesen, egy Etvai Mária Marcelnek a segítségével, ugyanis ő ajánlotta figyelmemben Sárközi Rózsa hegedű művész, azért mondom ilyen büszkén, mert most diplomázott, és Balázs Réka barátnével, aki jövőre fog, zongora kísérő lesz, és egy gitáros Totorányi Marcelt is befogadják, ők hárman fognak szerepelni.
0: Érdi Szabó Mártát hallották, a ma kezdődő Klassza Parton fesztiválról beszélt, amely 10 balatoni településen, illetve Tatán várja majd a közönséget, és hát az egyik visszatérő és legfontosabb fellépője Érdi Tamás zongoraművész. Most is őt halljuk, Frédéric Chopin opusz 69 numero 1-es Ázdúr keringőjét játsza.

Chopin Ázdúr keringőjét hallottuk, Érdi Tamás zongorázott. Következő zeneszerzőnk Emil von Reznicek, ő egy monarchiában alkotó, nevéből is látszóan cseh származású zeneszerző volt. A Donna Diana című művének a nyitánya következik most, a Göteborgi Szimfonikus Zenekar játszik Némely Ervi vezényel.

Emil von Reznicek Donna Diana című művének nyitányát játszotta a Göteborgi Szimfonikus Zenekar Néme Jervi vezényelt. Reznicek egyébként Bécsben született 1860-ban és 1945-ben hunyt el, tehát látta a nagy Habsburg birodalom vagy a monarchia bukását, és egyébként volt neki a cseh felmenők között olyan felmenője is, aki Magyarországon szolgált, mert hogy a nagyapja a pesti székhelyű 32-esek zenekarának volt virtuóz trombitása egyébként. Tehát van neki egy ilyen magyarországi kötődése is. Ahogyan van magyarországi kötődése Joseph Haydnnek is, valószínűleg, hogy Kismartonban vagy Eszterházán született a következő vonós négyes tétel is, az Opus 9 numero 3-as G-dur kvártett első tételét halljuk, a londoni Haydn vonós négyes játszik.

Joseph Haydn Opus 9 numero 3-as G-dur vonós négyesének első moderátó tételét hallottuk, a londoni Haydn vonós négyes játszott. Stravinsky tűzmadárjába hallgatunk bele a folytatásban, a bevezetést és Kascsej elvarázsolt kertjét, illetve a tűzmadár táncát halljuk a műből, a BBC szimfonikus zenekara játszik Pierre Boulez vezénnyel.

0: Stravinsky tűzmadárjából hallottunk néhány részletet, a bevezetést, Kascsej elvarázsolt kertjét és a tűzmadár táncát. A BBC szimfonikus zenekarra játszott Pierre Boulez volt a karmester. 10:50 van, mindjárt játszunk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm az időközben bekapcsolódott hallgatókat, Uzsali Bence vagyok. A mai nyereményjátékunkban kettő darab nyereményünk van. Az egyik július 10-12-én péntektől vasárnapig egy páros bérlet belépő, a Biatormágyi Faluházban lesz az Erkel Ferenc Kamarazenekar 5. művészeti fesztiválja. Itt összesen 3 koncertre szól ez a páros belépő. Július 10-én 21 órakor egy Jazz Session című koncertre, július 11-én este 8 órakor az EFKZ nagy koncertre, Baráti Kristóf és az egyik közreműködője ennek a koncertnek, és július 11-én a Lóci játszik rock együttes és az Erkel Ferenc Kamarazenekar közös koncertje. Tehát 3 koncertre szól ez a páros belépő, július 11 a másik koncert is, tehát 10-ére és 11-ére van a belépő. A másik a tárnyeremény, az Új Művészet című folyóirat 26/3. Száma, néhány részlet a tartalomból, égi és földi csavargások, Frankenstein szörnyei, Velence 2026, Z-generáció, kertek eperfával és anélkül, és külföldi izgalmak. Az elérhetőségeink a szokásosak, méghozzá a 0630 30 30 160 az SMS számunk és a muzsikálódélelőtt@radio.hu az e-mail címünk. Liszt Ferenc A-dur legendáját hallgatjuk meg, 2 darab legendát írt, az A-durt és az E-durt, és az a kérdés, hogy mi ennek az A-dur legendának a címe. Arkadi Volodosz zongorázik.

Liszt Ferenc Ádúr legendáját Arkadi Volodosz előadásában hallottuk. A kérdés pedig az volt, hogy mi ennek a legendának a címe. Csak helyes megfejtéseket kaptam, úgy látszik azért ezt elég sokan tudták. Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál. A másik Édúr legenda címe a Paolai Szent Ferenc a hullámokon. Mind a kettő Szent Ferenc legenda, de két különböző Szent Ferencről van szó. A szerencse pedig ez esetben Borka Ráhelnek és Szamos Hajnalkának kedvezett. Gratulálunk nekik a nyereményeikhez, és köszönöm mindenkinek, aki játszott velünk. Játszanak velünk a folytatásban is, mert következik a szavazós játékunk, amikor három lehetőség közül lehet választani, hogy melyiket hallgassuk meg. Mind a három lehetőség az aznapi aktualitásokkal kapcsolatos. Milyen évfordulóink vannak ma? 1723-ban ezen a napon mutatták be Johann Sebastian Bach 147-es kantátáját, a Jézus bleibet meine Freude, ez az, aminek a zárókorája nagyon híres lett önállóan is, nagyon sokféle feldolgozásban is lehet hallani. Hát ez volt az a bizonyos nyári nap, Bach első lipcsei nyara 1723-ban, amikor először elhangzott ez a mű, ennek a természetesen a híres zárókoráját terjeszteném fel szavazásra, hogy ezt meghallgathatnánk. A másik egy érdekesség, 1797-ben ezen a napon született Kohári Mária Antónia, az első magyar zeneszerzőnő. Nagyon ritkán hallhatók az ő művei. Ő egyébként, ugye a neve is mondja, egy nemesi család sarja volt, és ő volt második Ferdinánd portugál király édesanyja, mert hogy hát így is házasodott. Van neki egy Édur fortepiano szonátája, ezt hallgathatnánk meg így a születése évfordulóján. És a harmadik aktualitás pedig, hogy 65 éve ezen a napon született Szokolai Balázs Liszt Ferenc díjas zongoraművész, ő egy ma élő zongoraművész, egy felvételével kedveskedhetnénk neki, az ugyancsak 1797-ben született Schubert S-dur empromptüjét hallgathatnánk meg. Szóval a három lehetőség, Bach 147. kantátájának zárókorája, Kohári Mária Antónia E-dur fortepiano szonátája, vagy Szokolai Balázs felvétele, Schubert S-dur empromptüje. Melyiket hallgassuk meg? Ez most a kérdés. Írják meg nekünk, ameddig meghallgatjuk Rossini Hamupipékéjének második felvonásából Ramiro áriáját, Javier Camarena énekel, a Les Musiciens du Prince Monaco együttest Gianluca Capuano vezényli.

Rossini hamupipkőkéjéből szólt Ramiro áriája a második felvonásából, Javier Camarena énekelt, a Les Musiciens du Prince Monaco együttes Gianluca Capuano vezényelte. És hát hatalmas nagy dráma volt itt a szavazásokat illetően. Azt hiszem, hogy soha ennyien nem szavaztak még a szavazós játékba. Győztem sterigulázni, hogy ki merre, meddig, hogyan. És hát többen megjegyzéseket is írtak, hogy miért szeretnék a szavazatuk győzelmét, és hát mindegyik igazából indokolható. Hát egyrészt Bach műven nagyon-nagyon népszerű. Másrészt Kohári Máriáról nagyon keveset hallani, és annál inkább érdekes lenne. Harmadrészt pedig hát sokan megjegyezték, hogy kicsi szomorú Szokolai Balázs a születésnapja, hiszen évek óta súlyos betegségben szenved, és nagyon sokan küldtek neki jó kívánságot, és kérték, hogy fejezzük ki, hogy együtt vannak vele, és sokat gondolnak rá, és hát így megüzenhetjük neki innen a rádióból is, hogy jó, hogy köztünk van, és drukkolunk neki. És hát az alakult ki, hogy holtverseny lett végül is Kohári Mária és Szokolai Balázs felvétele között. Szerencsére van időnk mind a kettőre, úgyhogy ebben a sorrendben meghallgatjuk. Kohári Mária E-dur szonátáját halljuk elsőként, Komlós Katalin játszik fortepiánón.

Komlós Katalinnak szólt a taps, Kohári Mária Antónia E-dur szonátáját játszott a fortepiánon. Ő az, aki 1797-ben ezen a napon született, és ő az első magyar zeneszerzőnő. És akkor, ahogyan ígértem, a másik szavazási győztest is meghallgatjuk. Szokolai Balázs zongorázik, az ugyancsak 1797-ben született Schubert S-dur emprömtőjét halljuk tőle.

0: Schubert S-dur impromptüjét hallottuk, a ma 65. születésnapját ünneplő Szokolai Balázs zongorázott. 7 perccel múlt 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Mozart 183-as köhelyjegyzés számú kis G-moll szimfóniájával folytatjuk. Tulajdonképpen ez is egy aktualitás, hiszen ma van az év 183. napja, akkor a 183-as szimfóniába hallgatunk bele, a negyedik és egyben befejező tételt halljuk, a bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényli.

Mozart 183-as G-moll szimfóniájának befejező tételét a bécsi filharmonikusokkal hallottuk, Kertész István vezényelt. Negyedik tételre, negyedik felvonása részlete következik, Giacomo Puccini Manon Lescaut-jának negyedik felvonásából hallgatjuk meg Manon áriáját, az előadó Montserrat Caballé, a londoni szimfonikus zenekar és Charles Mackerras.

Montserrat Caballé énekelte Manon áriáját Puccini Manon Lescaut-jának negyedik felvonásából, a londoni szimfonikus zenekart Charles Mekeras vezényelte. Telemann zene következik, a párizsi kvártettek közül az ötödik A-dúrból hallgatjuk meg az ötödik tételt, Pas vite, a Florilégium együttes játszik.

Telemann 5. párizsi kvártettjének 5. tételét hallottuk, a Florilégium együttes játszott. A műsort pedig a 9. szimfónia 4. tételével zárjuk, de nem Beethoventől, hanem Mendelssohntól, a 9. vonós szimfónia befejező tétele szól, az Orpheus kamarazenekar játszik.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy 9. C-dur vonós szimfóniájának 4. befejező tételét játszotta az Orpheus Kamarazenekar. És ezzel befejeződött a mai muzsikáló délelőtt is. Most hamarosan kezdődik az Összhang, illetve a Népzene című műsorunk, aztán majd két hangversenyt is meghallgathatnak a muzsikáló délutánig. Kollégáim Csík Gabriella és Bozai László nevében is köszönöm figyelmüket, további szép napot kíván a műsorvezető Uzsali Bence.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Ma este a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét hallgathatják meg. München, Eszterháza és Erdély zenei világa. A bécsi klasszika és a magyar 20. század elevenedik meg ezen a meglepően szenvedélyes koncerten. Gordonkán közreműködik és vezényel Nikolás Altstedt. Haydn, Mozart és Veres Sándor művei. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
2: Köszöntöm az Összhang hallgatóit. A mikrofonnál Várgedő Anna. Kezdődik a Summerfest, azaz a Fesztivál Akadémia Budapest hagyományos nyári programsorozata. Az esemény idén 11. alkalommal költözik be a Zeneakadémiára, ahol július 3-a és 12-e között egymást érik a koncertek. A fesztivált a 6. Fehér Ilona Nemzetközi Hegedű Verseny előzi meg. Ez már június 25-e óta zajlik. A fesztivál szervezőivel, Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással elsőként a versenyről beszélgetek.
3: A Fesztivál Akadémia Budapestnek nagyon fontosak a versenyek, 3 lépcsős verseny sorozata van. A Fehér Ilona Nemzetközi Hegedű Verseny az a csúcsa tulajdonképpen ennek a 3 lépcsőnek. 22 év alatti versenyzőket vár az egész világból. 40 versenyzőt fogadtunk el, 40 versenyzőnek a jelentkezését, ami hangzóanyagokkal is történt, hangzóanyagokat 3 tagú előzsűri hallgatta meg. A versenynek a zsűrije azt hiszem, hogy párját ritkítja a világon is, hiszen nagyon híres nemzetközi professzorok ülnek benne, illetve hegedűművészek. Ez egy 10-tagú zsűri, a versenynek a fődíja egy olyan hegedű, amit 2 évig használhat a fődíjas. Draskóczi Gábor, Londonban élő magyar hangszerész készítette pár évvel ezelőtt ezt a Stradivari kópiát. Reméljük azt, hogy aki ezt a díjat elnyeri, ezen a 3 fordulós és hatalmas anyagú versenyen pályáját segíteni fogja majd a hegedűnek a használata.
4: A verseny abban a szempontból fejlődött, hogy most már a 6. verseny, 2 évente szervezzük meg, viszont ahhoz, hogy ide eljuthassanak magyar hegedűsök, és minél többen legyenek, ennek érdekében indítottunk egyre több megmérettetést, vagy tehetségkutatót. Van egy közép-európai, tehát Magyarország körüli és V4-ek országaiból érkező hegedűsöknek kiírt verseny Miskolcon, ez a Hubai Jenő Nemzetközi Hegedű Verseny, valamint Halász Ferenc nevét viselő tehetségkutató, ami határon túlra is eljut, és ezekkel inspiráljuk mindig. Aki ezekben a versenyekben döntőbe kerül, az automatikusan bejut a következő szintre. A Hubai verseny döntősök mind itt lehetnek velünk ezen a versenyen, és ez tulajdonképpen, ami alapján fejlődik ez a verseny, és hát egyre magasabb a színvonal, hogy egyre nagyobb kihívás ide be is kerülni, és aztán nem beszélve nyerni.
2: A résztvevőknek a kiírás értelmében nem csak versenyművekkel, hanem duó és vonós négyes szólamokkal is készülnie kell. Miért tartják fontosnak, hogy a kamarazene is a megmérettetés részét képezze?
3: Köszönöm ezt a kérdést. Isaac Stern Barnabásnak, amikor még tanára volt, tehát mestere volt, és Barnabás rendszeresen játszhatott neki, mondta azt, hogy Barnabás, akkor leszel a helyeden, hogyha nagyon komolyan belemerülsz a vonós négyes repertoárba, sőt, hegedűsként legalább 3 szólamát eljátszod, és érted, tehát hogy megismered, és el is játszod mind a 3 szólamát. Hát gondolom a csellóra nem gondolt a vonós négyeseknek. Miután mi Barnabással évtizedeken keresztül nagyon komolyan vettük és vesztük most is a vonós négyeshezést, és az irodalma úgy gondoljuk, hogy a zeneszerzőknek a legfontosabb pontja az életében, életet átívelő stációkat szemlélhetünk, vagy hallhatunk akkor, amikor a Beethoven, vagy a Bartók, vagy stb. A nagymesterek műveit hallgathatjuk vonós négyes irodalomban. Szóval ezt idejekorán el kell kezdeni, mert a vonós négyes segít abban, hogy megtaláljuk azt a részt, amikor úgy az antennáink teljesen ki vannak így nyitva a másikra, és hogy ez az egymásra figyelés, az alázat a játék közben. Ugye szól is a játszik, és úgy gondolja, úgyis azt csinálok, amit akarok, majd a karmester lekövet, majd a zenészek lekövetnek. De a vonós négyeshezésben már más a helyzet. És ott át kell adni a fontosságot, át kell adni a szerepet, néha egy primnek kísérni kell. Szóval hát vonós négyeseket játszhatnak a gyerekek. 3 darab vonós négyes közül választhattak első tételeket, és ezt 3 héttel a verseny előtt tudták meg, ami egy különleges kihívás számukra is, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy ez aztán miképpen valósul meg, ez a közös együttmuzsikálás. Egyébként ez igaz a szonátákra is, meg a Bartók dúókra is.
2: A díjazottaknak a versenyzáró gála koncert keretében lehetőségük nyílik a nagy közönség előtt a fesztiválon résztvevő művészekkel bemutatni kamarazenei képességeiket. Hallgassuk most Joseph Haydn Opus 33 No. 3-as vonós négyesének első tételét, a Salomon vonós négyes játszik.

0: Haydn Opus 33 numero 3-as C-dur vonós négyesének első tételét hallottuk. Javában zajlik a 6. Fehér Ilona nemzetközi hegedű verseny. Az összhangban ma Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással beszélgetek. Többek között arról is, hogy mit profitál egy fiatal, pályája legelején álló művésztövendék egy nemzetközi megmérettetésen való részvételből.
1: Szerintem a profitálás az a felkészülési időszakban van, mert az elvehetetlen. Bármilyen eredmény is születik, vagy bárhogyan is sikerül abban a pillanatban a hegedűsnek az előadása, az, ahogy felkészül akár hónapokon át, vagy fél éven át egy versenyre a hegedűs, az bizony egy egész életre segíti őt. Aztán azon túl, hogy sikerül neki az előadás, és milyen eredményeket ér el, a másik két nagyon fontos kapocs az életében, amit jelenthet egy ilyen verseny, és ebben igyekszünk úgy segíteni, mi más versenyeken nem is látunk, az, hogy a hegedűsök személyes, szakmai kapcsolatba kerülnek a zsűrivel, ha nem is mindegyik tagjával, de zsűri mesterkurzust ad, tehát a kiesett diákok, az első fordulóból kiesett diákok is mesterkurzuson vesznek részt a zsűritagoktól is, aztán később a fesztivál művészeitől is kaphatnak. A harmadik legfontosabb pedig, hogy nagyon komoly barátságok születnek a versenyzők között. Az, hogy ők megismerik egymást, például nem csak egymást, hanem azt is, hogy melyik iskolából jönnek. És azok az iskolák, amelyek sok jó hegedűst tudnak elküldeni egy-egy ilyen versenyre, arra mindig a nagy tehetségek, a nyitott szemű, nyitott lelkű, szívű, fülű diákok, azok odafigyelnek, tehát egy ilyen új kapcsolatrendszerre is jó hatással van egy ilyen verseny, illetve mi kifejezetten támogatjuk, hogy figyeljenek erre oda.
0: Vannak, akik úgy vélik, hogy a zene nem versengés tárgya, hanem az emberi személyiség fejlesztésének eszköze kell, hogy legyen. Önök hogyan vélekednek erről?
1: A kettő nagyszerűen megfér egymás mellett. Tehát Bartók mondta, hogy a verseny nem zenészeknek való, hanem a lovaknak. Természetesen egy ilyen verseny nem mérhető, ugye nagyon egyszerű valóban a gyorsaságot, vagy egy magasságot, vagy valamilyen egyéb dolgot mérni, hogyha lehet verseny szempontjából, de egyébként a sportban sem mindig mérhető egy-egy teljesítmény, ilyen egyértelműen. De ami tény, hogy az élet egy verseny, akkor is, ha nem így hívjuk. Mert amint egy felvételin játszik egy diák, amint egy vizsgán játszik egy évvégén, vagy egy félévi vizsgán, ott ülnek a tanárok adott esetben, és eldöntik, hogy milyen jegyet kap. És akkor ez megy egészen addig, hogy a nagybetűs életben, akár 50 éves korában egy művész úgy dönt, hogy egy másik állást szeretne, és szeretne elmenni egy új próbajátékra, és a próbajáték során ugyanaz a hangulat történik, mint egy versenyen, és hogyha erre nem készítjük fel időben a gyerekeket. Ezért nem is hívjuk egyébként versenynek a Halász Ferenc tehetségkutatót, hogy a picik nehogy emiatt rosszul érezik magukat. Tehát a versenynek bizony sok jó hatása van. Nagyon fontos felkészíteni őket. Szerintem egy tanárnak ez is nagy felelőssége.
0: Milyen szempontokat mérlegel a nemzetközi zsűri?
2: Ha én a zsűriben vagyok, akkor legelső az, hogy gyerekből kijön-e az, ami benne van. Tehát, hogy érződik az, hogy merje adni magát, mer játszani a színpadon, mert ugye mi nem dolgozunk, hanem játszunk a színpadon. És minden egyéb dolog, ami intonáció, a hangminőség, a személyes hang, a kottahűség, ezzel együtt természetesen a ritmus, a stílus az olyan, amilyen abban a korban lehetett, vagy egyáltalán bármilyen fajta készség, egy fekvésváltás, egy skála eljátszása, ez már mind csak azt szolgálja, hogy ő valójában ki tudja fejezni magát. Amennyiben az eszköz fontosabb lesz, mint az, hogy aztán milyen zene szólal meg, az utána kérdéseket von maga után.
1: Egy zsűrinek állandó dilemma az, hogy a versenyző egyrészt saját magához hasonlítsa, mint ahogy feleségem mondtad, és mégis egymáshoz is.
0: Hallgassunk most egy kis zenét, mégpedig olyan hegedű verseny részletét, amelyet a versenyzők is játszanak majd. Wolfgang Amadeus Mozart A-dur koncertóját Isaac Stern játsza, az angol kamarazenekart Alexander Schneider vezényli.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 219-es kövjegyzék számú Ádúr hegedű versenye szólt Isaac Stern előadásában. Az összhang folytatásában a Fesztivál Akadémia Budapest égisze alatt megrendezett Summerfestről beszélgetünk. A fesztivál alapítói, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás arról is mesél, hogy hogyan kapcsolódik a fesztivál a magyar hegedűs elődök életművéhez.
1: Mi magyar zenészek a bartoki örökségre rendkívüli módon vagyunk büszkék, de azt hiszem, hogy ebben az évben talán tágabbra nyitottuk ezt a kérdést, mert igazából magára a nagy magyar hagyományra, a hegedű tanítás hagyományára emlékszünk, és hajtunk fejet előtte, és az már 200 éve tekint vissza, ugye Böhm Józsefhez vezet vissza gyakorlatilag minden gyökér. Az összes Hubay növendék is Böhm Józseftől ered. Nagyon érdekes, hogy elhangzik egy olyan Schubert trió, amit Böhmnek dedikáltak, vagy rendkívül sok Dohnányi és nagyon sok Brahms mű hangzik el. Ugye ez nagyon érdekes, mert Brahms azt mondta Dohnányinak az egyik művére, hogy akár én is írhattam volna. Na, amit nem tudunk, hogy ez egy bók, vagy ebben van egy kis ironia is. Úgyhogy ezt az emberek el kell, hogy döntsék maguknak, hogy melyik olvasatát nézik ennek a mondatnak, de Brahmsnak titkos lakása volt Budapesten. Brahms szerintünk legfontosabb remekműveit Magyarországon mutatta be, mint ősbemutató a Brahms démoszonátát, a Kürtriót. Számunkra ezek nagyon súlyos és nagyon fontos művek. Ez egy friska volt Ausztria számára. Mi ezt úgy éljük meg, és ezért rendkívül sok Brahms mű hangzik. Ebből a Kürtrió kétszer is.
0: Az eseményre 50-nél is több művészt várnak a világ minden tájáról. Mondjanak néhány nevet.
2: Mindjárt mondok is egy pár nevet, de azért hirtelen eszembe jutott, hogy azért mondjuk velünk lesz a Koncertó Budapest, ott még lesznek vagy 70-en a színpadon, az Anima Muzicé zenekar, ott van a 40 diák a versenyen, a 10 zsűritag, nagyon komoly nevek, úgyhogy ez az 50, ez egy fontos szám, de hogyha úgy veszük, akkor tényleg több száz zenész lesz együtt, így egyszerre egy helyen. És az 50 zenészből már is zavarba vagyok, hogy kiket hagynék most ki, ha emlegetek ugye egy párat, de azért mindenképpen megemlíteném például a nyitó napokon fellépő Ilia Gringolc, csodálatos és hát világhírű hegedű művész, vagy Denis Kozukin, Kirill Gerstein, aki egyébként Rados Ferencnek a növendéke volt, évtizedeken át járt hozzá, Alena Baeva, vagy Andreas Ottenzamer, akiről nem tudjuk, hogy bár híres klarinétos és egyre híresebb karmester, de az édesanyja magyar volt, tehát magyar nyelven vezényli a zenekar. Itt Magyarországon már többnyire, és szerintem feleségem folytatja a sort.
1: A magyarok közül Pusker Júliát említeném, aki ugye Pau Györgynek a Stradivári hegedűjén játszik, Fenyő Lászlót, a húgomat Kokas Dórát, aki egy nagy versenyre készül, és ezért elég sokat játszik belőle, de említhetném Boldocki Gábort, Benkócs Tamást, Jószabit, Csalók Gábort, Králik Abigélt.
0: A teljesség igénye nélkül, hiszen valóban akár estig sorolhatnánk a fellépő művészek névsorát. Akadémia. Ez a szó a fesztivál nevében, valamint a koncerthelyszínben is megjelenik. Milyen szerepet játszik a programban az oktatás?
1: A lényege. Az egész Fesztivál Akadémiának a hitvallás az, hogy a tudás átadás, átvétel, és hogy lehetőleg a bölcsőből egészen a sírig lehet tanulni, és kell is. 170 diák jön 40 országból, ők általában egyetemisták, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye beosztottunk 60 művészt, általában játszanak 3-4 darabot. A 3-4 darab már nem lehet, hogy összeférhetetlen legyen, az egyik ugyanakkor próbálja az egyik darabot, mint a másik, az ugye lehetetlen. És miután beosztottuk ezeket a helyeket, utána beosztjuk a zenekarokat, mert minden diák játszik valamilyen zenekarba, Árvo Perttől elkezdve, Csajkoszki, Bartoktól Divertimentót játszuk egyébként, vagy Pörszül, Schönbergnek két műve is elhangzik, így a diákokkal, és őket is beszéljük, és utána jön az az érdekes rész, hogy mind a 170 diák 4 önálló órán játszik. Azokkal a művészekkel, akik fellépnek a fesztiválon, sőt, sokszor együtt is muzsikálhatnak.
0: Természetesen a Summerfest záró koncertjén is lesz együtt muzsikálás. Árvo Pärt Frátrész című művét 40 ország 200 művésze adja majd elő július 12-én a Zeneakadémián. Most ezt a művet idézzük az ÉSZT Fesztivál zenekar előadásában Pávó Jervi vezényel.

0: Arvo Pärt Fratres című zenekari kompozíciójának részletét hallottuk. Ez a mű teszi fel a koronát az idei Summerfest programjára, július 12-én este a Zeneakadémián. Előtte azonban számos koncertet hallhatnak az érdeklődők, ezekről kérdezem Kelemen Barnabást és Kokas Katalint.
1: Mindenképpen érdekes, hogy az első nagytermi koncertünk az július 4-én, pont a függetlenség napján, amikor Amerika 250. születésnapját ünnepli, akkor innen az öreg földrészről tisztelgünk a 250 éves Amerika előtt, úgyhogy olyan művek szólalnak meg, amelyeknek ilyen vagy olyan közük van Amerikához, és itt lép fel Ilia Gringolc Korngond hegedű versenyével, vagy Rózsa Miklós, aki ugye Hollywoodban az egyik első Oscar-díjasunk Magyarország szempontjából, és hát feltétlenül az első zenei Oscar-díjas ő hozta el. Őnek egy csodálatos kettős versenye van, amit Puskár Júlia és Fenyő László ad elő, valamint a koncerten fel csendül Gershwin kék rapszódiája, amit Katya Skanavi ad elő, aztán Bartók román táncok mellett, amelynek népzenés verzióját a Pál István szalonnáik adják elő, pont egy román-moldáv duó is fellép, akik pedig Enescu első rapszódiáját adják elő egy átiratban, és Enescunak ez messze a legsikeresebb műve volt Amerikában, mind a mai napig Enescut ezzel a művel azonosítják.
2: És aztán, amikor vége van ennek a koncertnek, a közönség kimegy a lisztére, és ez már másodszorra történik a Fesztivál Akadémia nyári számolófesztivál életében, hogy Pál István szalonáik ott kint fognak muzsikálni, jön a Berec Pityu és hozzá a táncosait, ugye Berec István táncművész. Én nagyon-nagyon sok szeretettel ajánlom a közönségnek, hogy kényelmes cipőben jöjjön, mert amekkora a lisztér, annyian férünk el, és hát ott egy nagy-nagy népi táncház lesz.
0: Több együttest is említettek már. Szalonna és bandája mellett elhangzott a Concerto Budapest neve. Visszatérő vendégei ők a fesztiválnak?
1: Abszolút. Több zenekarral is dolgoztunk, és dolgozunk együtt. Még mindenképp megemlíteném Ifjabb Sárközilajost és Bandáját, akik a városi cigányzenét ápolják elég magas szinten, és ők is mindig itt vannak velünk, és mindig elképesztően elkápráztatják a külföldről érkező, hát főleg vonós, de bármilyen hangszeres művészeket. A Söndörgő mindig velünk van, ők is itt lesznek velünk, de ez is egy együttes, tulajdonképpen ez a moldáv-román népzenét játszó duó, őket már hívtuk meg egy fesztiváljánkra, de még nem a Summerfestre, úgyhogy állandóan figyelünk, hogy kiket hívhatunk meg, és bizony figyelünk a következő generációra, mert már bizony lassan egy-két generációval lejjebbről is érkeznek elképesztő tehetségek, meg együttesek is.
2: Vannak az esti koncertek, meg vannak a délelőtti koncertek, 11:30-kor és este 7-kor, vagy 7:30-kor, ez változik, de közben napközben is vannak még olyan koncertek, amire még nem árusítunk jegyet, tehát ez napjában egy extra 2-3 másik koncertet jelent, mert a 170 diák mind játszani akar. Tehát gyakorlatilag ezt én úgy képzelném el, hogy iszonyú meleg van kint, kánikula, az ember nem tudja, mit csináljon, hát akkor tessék bejönni a Zeneakadémiára, hűtöttek a terek, és ott garantáltan reggel 9-től már egy méteres távolságról hallhatja, hogy egyébként hogy tanít Dóra Schwarzberg, vagy Alena Baeva, vagy Puskár Júli, vagy Fenyő László, vagy hogy próbálnak, illetve, hogy ezek az elképesztő diákok, akik azt mondom, hogy fanatikusak, tehát ez a legjobb fiatal közeg, akit ismerek. Szóval, hogy ők hogyan játszanak együtt, hogy hogyan muzsikálnak, reggeltől estig számíthatnak koncertre a belátogatók.
0: Esett már szó népzenéről, de még nem hallgattunk ma népzenét. Bartók román népi táncait a Liszt Ferenc Kamara zenekar játsza. A hangversenymester Rolla János. Ezzel zárul az összhang mai adása, amelyben a Summerfest szervezőivel Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással beszélgettem. Hangmérnök kollégám Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Várgedő Annát hallották.

0: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mindegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, a támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartós beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, az egyszülős családoknak, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek jár. Megkapják azok a 15 éven felüli diákok is, akik a dobantó programban vagy műhelyi iskolai képzésben vesznek részt. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalják, a második részletet novemberben utalják, utalvány formájában a jogosultak. Horváth P. András jogászt jelölte az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A Tisza frakció jelöltje ügyvédként dolgozik, saját ügyvédi irodája van, közvetlen közmédiás tapasztalata nincsen. Feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának, valamint átalakításának irányítása lesz. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásáig, július 26-áig látja el, teljes vezérigazgatói jogkörrel. Az összeolvadás után a Duna Média szolgáltató vezetéséért felel az új vezérigazgató megválasztásáig. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezen túl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. 13 ember meghalt, 86-an megsérültek. Részben megsemmisült egy 5, valamint egy 9 szintes épület, egy 16 emeletes épület felső emeletei leomlottak, megrongálódott egy mentőállomás, egy benzinkút, a biokémiai intézet, egy szálloda és több családi ház is. Több ember a romok alatt rekedt, így a halottak és a sebesültek száma még nem végleges. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot. A határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgépeket is riasztott. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az április 6-a és június 21-e közötti időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy még egyes esetekben, míg a hőguta a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Holnap kezdődik a kultkikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbagláron színházi előadásokkal, koncertekkel, családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén többek között Csengetett Milord, a Mesék Süsűnek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadást is műsorra tűzik. A keleti ország részben ma lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 21-27 fok várható. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Almodóvár új filmje alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
4: Reklámot hallottak. Népzene újra gombolva.

tambura muzsika szólt. A Sztobos együttes bemutatkozó albumáról hangzott el az adás első felvétele. Mai műsorunkban ezt a nemrégiben megjelentetett lemezt, valamint Balogh Melinda, az Erdőfű és a lengyel Janusz Prusinowski kompánia közös albumát mutatjuk be. Köszöntöm a hallgatókat, Kubinyi Júlia vagyok. A Bartók Rádió Népzene újra gombolva című nép- és világzenei adását hallják. Az öttagú Sztobos zenekar tagjai szülőföldjük a Muravidék népzenéjét dolgozták fel Muramenti címmel megjelentetett első lemezükön. Az együttes több mint 10 éve látogatja a vidéken élő idősebb generáció tagjait gyűjtő útjai alkalmával. Ezek a személyesen felgyűjtött dallamok adták lemezük alapját. A zenei anyag különlegessége, hogy a felcsendülő népdalokat a magyar népzene régi stílusú dallamvezetése, illetve a Kai-Horváth szövegek kettőssége jellemzi, mely jól példázza az itt élő népek békés együttélését. Ez a következő felvételükön is tetten érhető. A Kisapádá Nagy Sárvan az utcán című összeállítás következik most. A Havasi Ádám, Havasi Ákos, Hegedűs Erik, Horváth Bálint és Vargovics Máté alkotta Sztobos játszik.

A Muramente hagyományait megszólaltató Sztobos után egy magyar és lengyel zenészek kollaborációjából született album következik. Az Erdőfű zenekar Balogh Melindával és a lengyel Janusz Prusinovszki kompániával készítette el a Mezsgye című közös lemezt. A mezsgye ebben az esetben azt a zenei teret vagy kulturális földhatárt jelenti, ahol a magyar és lengyel népzenei hagyományok találkoznak. Bár más-más gyökerekből táplálkoznak, mégis mindig úgy tűnnek, mintha felismernék egymást a dallamok. Minden bizonnyal ez az érzet vezette a zenészeket a közös munkához. Az album nem csak találkozási pont, hanem közös európai gyökerekből formálódó párbeszéd, ahol két zenei világ találkozik, és végül egy hangon kezd megszólalni. Az albumon Balogh Melinda énekesnő mellett az Erdőfű tagjai Maruzsenszki Andor, Éri Márton, Éri Katalin, Salamon Soma, Köncei Bálint és Csurkója József, valamint a lengyel autentikus hagyományokat ápoló Janusz Prusinovszki kompánia négy tagú együttese játszik. Négy felvételt választottunk a lemezről, a Csíkos, majd a Csillag-csillag című kompozíciókat egy valcer követi, az utolsó felvétel címe Úton. Balogh Melinda, az Erdőfű és a Janusz Prusinovszki kompánia közös felvételei szólnak.

0: A népzene újra gombolva mai adásában a Sztobos Tambura zenekar debütáló albumát, valamint Balogh Melinda, az Erdőfű és a Janusz Prusinoszki kompánia közös lemezét mutattuk be. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az elhangzott műsort újra meg tudják hallgatni a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a műsor szerkesztője Török Ferenc és a hangmérnök Glázer Péter nevében a műsorvezető Kubinyi Júlia.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Otmár Dávid nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Bajor Rádió énekkora énekel, vezényel Krista Oder. A felvétel Münchenben, a Prinzregenten Theaterben 2026. február 14-én készült. Elsőként a norvég Thorbjørn Dyrod művét hallják, A mennyasszony álma.

Elhangzott Louis Andriessen, Egy szép csók. A Bajor Rádió énekkara énekel, vezényel Krista Oder. Alma Mahler, Klitus Gottwald, Három korai dal. A csendes város, Enyhe nyári éjszaka, Nálad otthonos a világ.

Elhangzott Alma Mahler, Klitus Gottwald három korai dal, a Csendes város, enyhe nyár éjszaka, nálad otthonos a világ. A Bajor Rádió énekkara énekel vezényel Krista Oder. Münchenben 2026. február 14-én készült a felvétel. Pierre Villette, Himnusz a szűzhöz, opusz 24.

elhangzott Pierre Villet Himnusz a szűzhöz. Jean-Yves Daniel Lézur Énekek éneke. A tételek Párbeszéd, A szeretett hangja, Az álom, Salamon király, A zárt kert, A szulamita, Nászének.

0: Elhangzott Jean-Yves Daniel Lesur Énekek éneke. Párbeszéd, a szeretett hangja, az álom, Salamon király, a zárt kert, a Szulamita, Nászének. Kedves hallgatóink, a Bajor Rádió énekkara énekelt Krista Oder vezényletével. A felvétel Münchenben, a Prinzregenten Teaterben 2026. február 14-én készült.
1: Műsorajánló. Ma este a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét hallgathatják meg. München, Eszterháza és Erdély zenei világa. A bécsi klasszika és a magyar 20. század elevenedik meg ezen a meglepően szenvedélyes koncerten. Gordon Kahn közreműködik és vezényel Nikolas Altstedt. Haydn, Mozart és Veres Sándor művei. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ma esti második hangversenyünkön a MÁV szimfonikus zenekar játszik. Műsoruk ősbemutatóval kezdődik. Vajda Gergely kompozíciója Kurták György 100. születésnapjára készült. Emellett felcsendül még Robert Schumann 3. rajnai szimfóniája. Vezényel a zenekar vendégkarmestere Vajda Gergely. A február 12-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról. Ma 21 óra 1 perckor. A Bartók Rádióban. Harmincadik Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A Magyar Állami Hangverseny zenekar hangversenyét közvetítjük Giuseppe Patané vezényletével. Zongorán közreműködik Jandó Jenő. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1983. április 22-én készült. Elsőként hallgassák meg Kodály Zoltán Galántai Táncok című művét.

Kodály Zoltán Galántai Táncok című művét hallották. A Magyar Állami Hangverseny zenekar hangversenyét közvetítjük Giuseppe Patané vezényletével. Piotr Csajkovszki B-moll zongora versenyét hallják most a szólista Iandó Jenő.

Csajkovszki B-moll zongora versenyét játszotta Jandó Jenő, aki ráadásként Liszt Ferenc Fis-dur elfelejtett keringőjét szólaltatja meg.

Liszt Ferenc Fizdur elfelejtett keringőjét hallották, Jandó Jenő zongorázott. Kedves hallgatóink, a Magyar Állami Hangverseny zenekar hangversenyét közvetítjük, vezénnyel Giuseppe Pattani. A felvétel a Zeneakadémián 1983-ban készült. Befejezésül hangozzék föl Antonin Dvorzsák 9. E-moll új világ szimfóniája, opusz 95.

0: Dvořák 9. új világ szimfóniáját hallották. A Magyar Állami Hangverseny zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Giuseppe Patané, zongorán közreműködött Jandó Jenő. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1983. április 22-én készült. A hangmérnök Mosó Endre, a zenei rendező Erkel Tibor, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Elköszön a műsorvezető Madarás Zsolt, további jó rádiózást kívánok!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma esti második hangversenyünkön a MÁV szimfonikus zenekar játszik. Műsoruk ősbemutatóval kezdődik. Vajda Gergely kompozíciója Kurták György 100. születésnapjára készült. Emellett felcsendül még Robert Schumann 3. rajnai szimfóniája. Vezényel a zenekar vendégkarmestere Vajda Gergely. A február 12-i koncertfelvétele a Zeneakadémiáról. Ma 21 óra 1 perckor. A Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Kijevben 20-ra emelkedett az éjszakai orosz légicsapás halálos áldozatainak száma. Csaknem 100-an megsérültek. A kiterjedt drón és rakétatámadásban több sok emeletes épület megrongálódott, köztük lakóház, szálloda és a biokémiai intézet. Volodymyr Zelenszkij államfő ismét azt hangsúlyozta, hogy Ukrajnának légvédelmi eszközökre van szüksége a szövetségesektől, hogy elhárítsák a hasonló támadásokat. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot. A határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A kormány a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 14. módosításával vezette be a most megszüntetni tervezett elnevezéseket. Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia átmeneti vezetője. A Tiszapárt jelöltjét a kormánypárti tagok támogatásával jelölte a posztra az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása, valamint átalakításának irányítása lesz. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe a nyilvánosság szolgálatába, és hiteles, független médiumként működjön. Az iskolakezdési támogatás célja, hogy minden gyermek megfelelő felszereléssel kezdhessen neki az új tanévnek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a hozzájárulás elsősorban az alacsony jövedelmű családokat, az egyedülálló szülőket, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelőket is segíti. Várhatóan mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintot. Jogsegély és információs szolgálatot indította a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg. Csaknem 600 pályamű közül választották ki a Palackposta országos irodalmi pályázat díjazottjait, közölte a Petőfi Kulturális Ügynökség. A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentorprogramban vehetnek részt, és műveik megjelennek a Palackposta Pocket külön kiadásában. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű. Nagy tavaink vize 24-28 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban. Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
6: Jó napot és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is. Ma délután én próbálok meg kedvet csinálni egy kis zenehallgatáshoz, remélem velünk tartanak, és hozzá is szólhatnak műsorunkhoz. SMS számunk 0630 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélután@kukacradio.hu. És Bachal indítjuk ezt az órát. 1056, ez a jegyzékszáma annak az eredetileg hegedű versenynek, amelyet aztán később Bach átírt csembalóra, és a G-moll hegedű versenyt át transponálta egy hanggal, lodébb F-moll csembaló verseny lett belőle. Hát napjainkban ugye a zongoristák is nagyon szívesen játsszák, most is ebben a formában halljuk, az F-moll zongora verseny első tételét, Allegróját játssza Alexander Debits, közreműködnek a lengyel szólisták.

Bach 1056-os edzékszámú F-moll koncertójából szólt az első tétel, az Allegro. Alexander Debics játszott zongorán, ő egy lengyel zongoraművész, és közreműködtek a lengyel szólisták, ők pedig egy zenekar, egy lengyel zenekar természetesen. Most gyorsabb tempóra kapcsolunk, Niccolò Paganini Moto Perpetuo című darabja szól, ez az örökmozgó szerű, vagy örökmozgót imitáló darab, ugye eredetileg szóló hegedűre íródott. Most a Liszt Ferenc Kamarazenekar játsza, úgyhogy a teljes első hegedű szólam játsza ezt a bizonyos hegedű szóló részt, és a többi szólam pedig a kíséretet, ugye a zongora kíséretet. Hallgassuk!

Niccolò Paganini Moto Perpetuo című művét hallottuk, a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszotta átiratban, ezért ez nagyon nehéz ennyi hegedűsnek együtt lenni ilyen gyors zenében. És ha már a Liszt Ferenc Kamarazenekartól hallgattunk egy itáliai szerző művét, akkor hadd ajánljam figyelmükbe a Liszt Ferenc Kamarazenekar következő koncertjét, ami az Óbudai Társaskör kertjében lesz, szombaton, július 4-én este 8 órától, olasz szenvedély és európai táncok ez a címe, és hát mondjuk éppen Paganinit most nem fognak játszani, de lesz Respighi például, Vivaldi, Ernesto de Curtis, Eduardo di Capua is, illetve Csajkoszkitól például a Firenzei emlékből lesz részlet, tehát lesznek olyan művek, amik utalnak Itáliára, de felcsendül többek között Csajkoszki keringője a vonószerenátból, illetve Sosztakovics keringője a második jazzsuite-ből, a szólista pedig László Boldizsár tenor lesz. Mindez tehát az Óbudai Társaskör kertjében szombaton este 8 órától. Egyébként ma is lesz koncert az Óbudai Társaskörben, Fischer Anni emlékkoncert, és Würz Klára fog zongorázni Haydn, Chopin és Schumann műveket. Most pedig hallgassuk itt a Muzsikáló délutánban Jacques Offenbach Hoffmann meséi című operájának részletét, Olimpia áriáját az első felvonásból, talán ez az egyik legismertebb része az operának, ugye Olimpia énekel, aki egy bábú, és a napsugárról énekel Olimpia, a kismadarakról, és arról, hogy mindenütt a szerelem visszhangzik a világban. Hát időnként azonban ugye lejár ebben a bábúban a rugó, úgyhogy újból föl kell húzni, de Hoffmannak ez nem tűnik föl. Vágyakozva nézi a lányt, a lány bábút. Nathalie Dessé énekel, a Monte Carlo-i opera zenekarát pedig Patrick Fourniliet dirigálja.

Jack Offenbach Hoffmann meséi című operájából szólt Olimpia áriája az első felvonásból. Nathalie Dessé volt most a Fabábú, a Monte Carlo-i Filharmonikus Zenekart Patrick Fournillier vezényelte. Bizet az Árli lány szvitjéből következik egy tétel. Maga Bizet készítette egy zenekari szvitet az Árli lány színpadi kísérőzenéből, ez egy 4 tételes szvit, és aztán Bizet halála után az ő barátja Ernest Giraud állított össze még egy szvitet az Árli lány zenéiből, és ebből következik most a második szvitből a 4. tétel, melyben Giraud az induló és a farándol kombinációjából állította össze ezt a tételt. A 2 téma váltja egymást ebben a tételben, majd aztán a tetőfokon egyesülnek és együtt szólnak. Előadja a Párizsi Szimfonikus Zenekar. Vezényel Semjon Bicskov.

Georges Bizet az Árli lány című szitjéből, a második szitből szólt a Farándol, a párizsi szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Semjon Bichkov. Ár egyébként ugye Franciaországban található egy kisváros, a Provence régióban nagyjából. Most messzebbre utazunk képzeletben a Niagara vízeséshez, hogy milyen mesés a Niagara vízesés, erről énekel most Bényei Tamás, és a Hot Jazz Band hallható a háttérben, Budai Dénes írta ezt a dalt, a szöveg Harmat Imre munkája, Bényei Tamás ugye a Hot Jazz Band vezetője, ő énekel és banjózik.

0: Budai Dénes dalát hallottuk, mémesés dolog a Niagara vízesés, ezt énekelte Bényei Tamás, és bendzsózott is, és a Hot Jazz Band muzsikált még mellette. Közlekedési hírek a muzsikáló délutánban. Az Útinform írta, hogy kigyulladt egy kis busz az M31-esen, az M3-as felé vezető oldalon, a 3-as főút és az autópálya csomópontjai között lezárták a külső sávot. Baleset történt az M5-ös autópályán Kecskemét és Kunszállás között Szeged felé. A 97-es kilométernél a belső sávba terelik a járműveket, 3-4 kilométeres torlódásra készüljenek. A BKK Info írta, hogy baleset történt a Nagy Lajos Király útján a Magyaródi út közelében. A 3-as, a 62-es és a 62A villamos helyett a Bosnyák tér és az Örsvezér tere között pótlóbusz közlekedik. Baleset történt az Andrássy úton az Oktogonnál, tart a helyszínelés, az Andrássy úton befelé le van zárva a belső sáv. Tart a műszaki mentés az Ajtósi Dürer sorban, baleset miatt befelé a Dózsa-György útnál a középső sávban, és baleset nehezíti a közlekedést a 19. kerületben, a Szabó Ervin utcában a Kossuth tér előtt. Vezessenek figyelmesen, és segítsék egymást a közlekedésben.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 4 perccel múlt 3:45, önök a muzsikáló délutánt hallgatják. Lemezajánló rovatunk következik. Elsa Dreiszig énekes új albuma jelent meg a közelmúltban, melyen opera részletek hallhatóak, például Rusalka, Jenufás, Giannis Kikki, Norma, csak néhány név a lemezen szereplő opera címekből, de például a Peer Gyntből is hallunk részletet az albumon, illetve dalok is szerepelnek a palettán. Most Giuseppe Verdi a Végzett Hatalma című operájából következik részlet erről a lemezről, Leonora és a kórus jelenete a második felvonásból. Elsa Dreiszig énekel a Genovai Felice opera énekes zenekarát Massimo Zanetti dirigálja.

Giuseppe Verdi a Végzett hatalma című operájából szólt részlet. Ez volt Leonora és a kórus jelenete a második felvonásból. Elzad Reisig énekelt, a genovai Felice opera éneki zenekarát Massimo Zanetti vezényelte. Nem mondtam az album címét, Invocation ez a címe angolul, hát franciául, mert hogy Elzad Reisig ugye Párizsban született, szóval a franciául Invocation, magyarul invokáció. Kinek melyik tetszik, lehet választani. Antonio Vivaldi zenéje következik most, a 208-as jegyzékszámú D-dur hegedű verseny Allegro tételét hallgassuk, ez az első tétel. Előadja a velencei barokk zenekar, a szólistájuk Susan Sironassian, a karmester Andrea Marcom.

Az első tételt hallottuk Vivaldi D-dur hegedű versenyéből, jegyzékszáma 208. Susán Cyrano Cyan volt a szólista, közreműködött a velencei barokzenekar vezényelt Andrea Marco. A virtuóz Vivaldi hegedű verseny után következik most egy dal, mely az alkonyatról szól, az a címe, hogy Alkonyatkor, Karl Lappe versére komponálta Franz Schubert. Anne-Sophie von Otter énekel, Bengt Forsberg zongorázik.

Franz Schubert Alkonyatkor című dalát hallottuk Karl Lappe versére. Anne-Sophie von Otter énekelt, Bengt Forsberg kísérte zongorán. Balett részlet következik most Hacsaturgántól. A Spartacusból a Nymphák táncát játssza a Bornholmi Szimfonikus Zenekar. A karmester Kirillo Karábic.

Aram Khachaturian Spartacus balettjéből szólt a Nymphák tánca. A Bormioszi szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Kirilló Karábit. Mozart fuvola négyesei közül most a 298-as jegyzékszámú A-dur fuvola négyes rondó tételét hallhatjuk. Hát ebben a tételben tulajdonképpen a fuvola viszi a prímet, ha szabad így fogalmazni, tehát ugye általában a fuvolánál van a dallam. Az első hegedű, vagyis hát egy hegedű van benne, szóval az hegedűs gyakran mozog vele együtt, illetve amikor éppen egy picit pihen a fuvolista, akkor persze a hegedűs viszi a dallamot. Emmanuel Paul játszik most fuvolán, Christoph Poppen hegedűn, Harjol Schliftig brácsán és Jean-Guyen Queyras gordonkán.

Mozart zenéjét hallgattuk az elmúlt percekben, a 298-as köhüjegyzék számú Ádur fuvola 4-es rondó tételét játszotta Emmanuel Pahu fuvolán, Christoph Poppen hegedűn, Hariol Schlichtig brácsán, Jean-Guyen Queyras gordonkán. Az óra végén pedig szóljon egy madrigál, a szerzője Luca Marenzio, címe Ez a daloló madár. Előadja a Cantus Köln.

0: Luca Marenzio, ez a Daloló madár című madrigáját hallottuk. Előadta a Cantus Köln vezényelt Konrad Junghénnel. Egy perc elmúlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, azokat is, akik már az előző órában velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. SMS számunk 0630303160, e-mail címünk muzsikálódélután@radio.hu, és szokás szerint majd játék is lesz ebben az órában 3:30 körül, és programokat is ajánlunk figyelmükbe. Most hallgassunk egy Rossini nyitányt, méghozzá Sejemlétra című operájának nyitányát. Előadja a római Szent Cecília Akadémia zenekara, a karmester Antonio Pappano.

0: Rossini a Sejem létre című operájából szólt a nyitány, Antonio Pappano vezényelte a római Szent Cecília Akadémia zenekarát. Programajánló, illetve kulturális hír, holnap július 3-án kezdődik az 5. Budapesti Nemzetközi Kórus ünnep, melynek keretében a MÜPÁ-ban mindennel találkozhatnak, ami a kóruszenéről szól. Az épület minden zugában, minden terében, sőt a MÜPÁ-n kívül is kórusmuzsika zeng majd. Hollerung Gábor karmesterrel, a Budapesti Nemzetközi Kórusverseny alapítójával, művészeti vezetőjével Kecskés Barbara beszélgetett.
1: 20 országból 37 kórus érkezik majd, ugye a helyszín a MÜPA, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem. Kicsit csemegézzünk előttünk két oldal a résztvevő kórusokkal, honnan érkeznek, a világ mely tájáról?
2: Ugye értelemszerűen van egy jó pár európai, ezt már úgy tekintjük, mint ezért ők a derékhad azért, de van vendégünk Malajziából, Tajvánról, Georgiából, ha valaki nem tudja, akkor ez Grúzia, még az idősebb karosztálynak, mint jó magam, Törökországból és Egyesült Államokból is. És van 5 magyar kórus is a résztvevők között, és egyébként ez is érdekes, hogy világhírű zeneszerzők is vannak, akik egyébként a kórus irodalomnak a legeslegjobbjai, mint Erik Eschenwald, aki az egyik legnépszerűbb most, de hát 2 magyar zeneszerző is, aki szintén a legnépszerűbbek közé tartozik, Gyöngyösi Levente és Tóth Péter. Tehát vannak zeneszerzők, és persze vannak kitűnő zsűritaguk is, amely azért érdekes, mert ez egy olyan verseny, hogy természetesen nyitva van bárki számára, de miután már a tradíciója az, hogy ez egy Grand Prix verseny, ami azt jelenti, hogy olyan énekkarok vesznek részt a versenyben, akik már megnyertek egy kórusversenyt. Persze nincs garanciája, hogy pont olyan jó, mint 5 évvel ezelőtt, hiszen a világ változik, de azért ezek komoly kórus tradíciók, akik velünk vannak, ezek az együttesek, és ebből a szempontból ez egy rendkívüli élmény lehet bárkinek is, hogy eljön a MÜPÁ-ban, gyakorlatilag a nyitó koncert, ahol már nem nagyon tudjuk, hogy lesz-e még jegy, már nem tudjuk pontosan hányan, 1100-an lesznek itt a kórustagok, hogy mennyien lesznek a hétfő este ott, de szombaton és vasárnap reggeltől estig folyik a verseny, reggeltől estig folynak hangversenyek, folynak barátságok hangversenyek, mindenféle elem, és hát nem csak természetesen nagy teremben, hanem a fesztiválszínházba is, és az aulába is egyébként lesznek hangversenyek, amelynek már van tradíciója a legutóbbi rendezvény, az még a Covid előtt volt, úgyhogy ez egy rendkívüli eset annak, aki szereti a kóruszenét, mert ugye az egésznek a legszebbi az, hogy mi nagyon büszkék vagyunk a mi magyar zenénkre, és természetesen az áll a szívünk az a legközelebb, de közben meg döbbenetes figyelni azt, hogy milyen egy másik kultúrának a zenéi, és ebből a szempontból mondjuk 2 énekart hagyd nevezzek meg, ugye jön egy fantasztikus szlovén kórus, lányok, akikkel egyébként éppen Tajvánba találkoztam, és hívtam meg őket rögtön erre a rendezvényre, és jön egy georgiai férfi kar. Én tavaly voltam utoljára a Georgiába, ahol egy koncertet csináltunk, és jeleztem a vezetőnek, Vaktan Kahidzének, aki egy nagyszerű karmester és komponista, és az egész georgiai zenei életet kezében tartja, és mondtam, hogy szívesen meghívnék erre a rendezvényre, és elém állított kb. 8 kórust, akiket végighallgattam, és hát abból 2 férfi kar volt, meg néhány vegyes kar, de hát ez a fajta torokból éneklés valami olyan, remélem nem mentünk rá a mikrofon, olyan elképesztő élmény, ezt mindenkinek ajánlom, ugye ez a 2 fantasztikus kórus szombaton este énekel 7 órakor és 8 órakor, őket nem érdemes kihagyni, mert a könnyedség, a finomság, az elegancia és a légiesség, és a másik pedig a elmondhatatlan földön lét és erő és korlátlanság, egymás utánisága szerintem nagy élmény lesz mindenkinek, de akármikor valaki betéved a MÜPÁ-ba, kórus zenét tud hallani, és szerintem megoldjuk, hogy 2 taps között be lehessen menni a termekbe. És hát ugye azért lesz megint egy közös éneklés, mert azért ezt azért nem hagyjuk, mert láthatóan van rá érdeklődés. Ugye Mozart évokán, Mozart Requiemet éneklünk, a mostani tudásom szerint olyan 450-en körülbelül.
1: A Nemzetközi Fesztivál Kórus.
2: Igen, amelynek természetesen része a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, kvázi egyfajta fundamentuma, de vannak olyan kórusok, akik gyerekek is, akik már ilyen csak a szopránt, vagy csak az altot éneklik, és hát természetesen mindenféle társaság vállalkozik erre, és hát ennek most már van egy hagyománya is, és az is egy hagyomány most már lényegében az első esztendő óta, az első fesztivál óta, hogy Messiás Alleluiával fejezzük be a dolgot, és hát gyakorlatilag így ér véget a fesztivál.
0: Hollerung Gábor karmestert, a Budapesti Nemzetközi Kórusverseny alapítóját, művészeti vezetőjét hallották. Vele beszélgetett Kecskés Barbara. A fesztivál tehát holnap július 3-án kezdődik, és 5-ig tart a MÜPA-ban, a MÜPA különböző helyszínein, illetve a MÜPA-n kívül is. A versenyen énekel többek között a Laudate gyermekkar is, az ő előadásukban hallgassuk most Andorka Péter Cipőfűző című kórusművét Bartos Erika versére. Vezénnyel Sapszombor Bála.

Andorka Péter Cipőfűző című kórusművét hallottuk Bartos Erika versére. Előadta Laudát egy gyermekkar, vezényelt Sapszon Borbála. Most Handel F-dur orgona versenyéből következik részlet, címe is van ennek a versenyműnek, a kakukk és a csalogány. Az Allegro tételt hallgassuk, ez a harmadik tétel, Nicholas Perl játszik orgonán, a London Barokk együttest Charles Madeleine vezényli.

Georg Friedrich Händel F-dur orgona versenyéből szólt a harmadik tétel, az Allegro, a kakuk és a csalogány. Nicholas Perl játszott orgonán, közreműködött a London Barok együttes, vezényelt Charles Madlen. Schumann szimfóniái közül hallgassuk most a harmadik S-dur rajnai szimfónia első tételét, a Bajor Rádió szimfonikus zenekara szólaltatja meg, vezényel Rafael Kubelik.

Az első igazán lelkes tételt hallottuk Robert Schumann harmadik Ez-dur rajnai szimfóniájából. A Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Rafael Kubelik. A Rajna partjáról most Spanyolországba utazunk képzeletben. Kistermetű, barna, ideges, átható tekintetű, a merész homlok alatt szúrós szemek, tipikus andalúziai arc, amelyen felismerhető az arab beütés. Ritkán és röviden beszél, ami meditatív és szenvedélyes férfi benyomását keltette bennem már az első találkozáskor is. Eddig az idézet. Így látta Manuel de Falla-t Georges-Jean Aubry francia kritikus 1909-ben, amikor találkozott az akkor 33 éves spanyol muzsikussal Párizsban. De Falla spanyol táncát hallgassuk most. Nemanja Radulovic játszik hegedűn, közreműködik a Double Somme kamarazenekar. Vezényel Alexandre Sedlár.

0: Manuel de Falla spanyol táncát hallottuk. Eredetileg ez a Rövid Élet című műben található, de ez a tétel önálló életre kelt, nagyon sok átiratban létezik. Most is egy ilyet hallottunk. Nemanja Radulovic játszott a hegedűn. Közreműködött a Double Sons kamarazenekar, vezényelt Alexander Sedlar.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 5 perccel múlt 4:30, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délutánban, mondom a nyereményeket. Kisorsolunk 2 darab belépőt július 4-én, szombaton este 8 órára az Óbudai Társas körkertjébe. A Liszt Ferenc Kamarazenekar nyáresti hangversenye lesz, Olasz szenvedély és európai táncok címmel, ugye erről volt már szó az előző órában. Közreműködik László Boldizsár tenor, népszerű klasszikusokat hallhatnak, például Csajkovszki vonószerenádjából a keringő, vagy Sosztakovics jazzszvitjéből a keringő, de az Ó szóle mi jó is felcsendül többek között. Tehát szombaton este 8-tól az Óbudai Társaskör kertjében. És van 2 jegyünk július 6-án hétfőn este 7 órára a Pesti Vármegyeháza díszudvarára, ott pedig a Holdfényestek keretében lesz koncert Örök ének angol est címen. A műsoron Dowland, Purcell, Tompkins, Elgar, Britten, Vaughan Williams, Stanford, Bird művei többek között, és még sorolhatnám a szerzőket. Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin játszik zongorán, közreműködik a Cantica Eterna énekegyüttes. Tehát hétfőn, július 6-án este 7-től a Pesti Vármegyeháza díszudvarán. A tárgyreményünk pedig egy CD, Kovács István népszerű operáriákat énekel, Mozarttól, Verditől és Wagnertől, vezényel Kovács János. Ez tehát a tárgyreményünk. A játék pedig a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyhez kapcsolódik, amely ma kezdődik Debrecenben. Műsorunk után 17:30 lesz a felvonulás a Baltazár Dezső tértől a Nagy Templomig. És ugye annak idején, amikor az első Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny volt, akkor a verseny szervezőinek, résztvevőinek egy táviratot küldtek Svájcból. Vivat, crescat, floreat, magyarul éljen, erősödjék, virágozzék. Ez a 3 latin szó szerepelt abban a táviratban. A kérdésünk, ki küldte ezt a táviratot Svájcból? Mondok 4 lehetőséget. ABC sorrendben. Bartók Béla, Kodály Zoltán, Paul Zacher, Takács Nagy Gábor. Tehát közülük ki küldte ezt a táviratot Svájcból? Még egyszer mondom a 4 lehetőséget. Bartók Béla, Kodály Zoltán, Paul Zacher, vagy Takács Nagy Gábor. A válaszokat elküldhetik SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, vagy e-mailben, e-mail címünk muzsikálódélután@kukacradio.hu, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Véget ért a rejtvény. Ez a zene, amit hallgattunk közben, ez egy Beethoven szimfónia részlet volt, a negyedik szimfónia első tétele, és egy svájci együttes játszott, a Verbier Fesztivál kamarazenekara, vezényelt Takács Nagy Gábor. De igazából ennek nincs közel játékhoz, tehát nem befolyásol semmit, hogy Takács Nagy Gábor vezényelt. Ugye a kérdésünk úgy szólt, hogy ki küldte a táviratot Svájcból az első Bartók Béla nemzetközi kórusverseny résztvevőinek. Mondtam négy lehetőséget: Bartók Béla, Kodály Zoltán, Paul Zacher és Takács Nagy Gábor. Nos, mind a négy személyre érkezett szavazat, nagyon izgalmasan alakult a játék. A helyes válasz Kodály Zoltán. Bizony, Kodály küldte ezt a három szót, Vivát, Kreszkát, Floreát a debreceni verseny résztvevőinek, ő maga sajnos akkor nem tudott ott lenni. Nagyon sokan tippeltek Paul Zacherre, aki ugye svájci karmester, mecénás volt, illetve Bartók Bélára is érkezett szavazat, és Takács Nagy Gáborra is, de a helyes választ, tehát Kodály Zoltán, és akkor mondom a három szerencsés nyertesünk nevét: Rácz András, Durci Zsuzsanna és Janka Zoltán. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot, nyerteseinket pedig gyártásvezetőnk fogja majd keresni. És tehát ne feledjék, ma kezdődik a 30. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny Debrecenben. Ugye holnap lesz egy gála koncert, ahol a verseny szervezői felkérésére írott művek hallhatóak majd este 7 órától, és nagyon érdekes, színvonalas szokott mindig lenni vasárnap a nagydíjas verseny, ahol a kategória győztesek énekelnek és versenyeznek a verseny nagydíjáért, ez 15 órakor kezdődik. Ezt a két eseményt élőben közvetítjük majd Debrecenből itt a Bartók Rádióban. Most pedig hallgassuk a muzsikáló délutánban Benedetto Marcello D-dur szimfóniáját, előadja a La Floridiana kamarazenekar.

Benedetto Marcello D-dur szimfóniáját játszotta a La Floridiana együttes. Következik most Sibelius Karélia szvitjéből a harmadik tétel, az induló, a Hallé zenekar játszik, karmesterük John Barbirolli.

Az indulót hallottuk Sibelius Karélia szvittjéből, a Halli zenekar játszott, vezényelt John Barbie Rolli. Van még pontosan 2 percünk 5 óráig, addig hallgassunk egy rövid részletet a Harry Potter és az Azkabáni fogoly című film zenéjéből. Hedwig témája szól, ugye Harry Potter bagia, előadja az Abbey Road Studio zenekar, vezényel a szerző John Williams.

0: Hedwig témáját hallottuk a Harry Potter és az Azkabáni fogoly című film zenéjéből. John Williams volt a szerző. 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek, tette hozzá a miniszterelnök. Le kell mondania a debreceni polgármesternek, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Papp László egyértelműen felelős azért, hogy a kínai és dél-koreai akkumulátorgyárak a lakossági tiltakozás ellenére Debrecenbe kerülhettek. A kormányfő hangsúlyozta, a polgármester tudott az üzemekből származó szennyezésekről, és évek óta tudomása volt azokról a határérték túllépésekről, amelyekről most elkezdett beszélni. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyarháznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egyhetes nemzeti gyász kezdődött. Portugália déli részére a legmagasabb vörös riasztást adták ki a következő napokban várható hőhullám és az erdőtüzek kockázata miatt. Mivel vidéken jelentősen nő a tűzveszély, a hatóságok ennek megelőzésére megtilthatják bizonyos gépek használatát. Bár az elmúlt hetek hőhulláma viszonylag megkímélte Portugáliát, tegnap már az ország több pontján 40-42 fokot mértek. Idén már több mint 800 halottat követelt a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az áprilistól június közepéig tartó időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy még egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívül meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Az Európát sújtó hőhullám sok áldozatot szedett Franciaországban is. Legkevesebb 90 ember fulladt meg, többségük felügyelet nélküli fürdőhelyeken. Közben Párizsban ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket. A Szajnában kijelölt 3 szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek arra, hogy milyen a víz minősége. Híreink végén az időjárásról. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-28 fokos. 5 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket. A hírek után már is zenélünk, Schubert muzsika szól, a B-dur zongora trió scherzo tételét játssza az Auer trió.

Franz Schubert B-dur triójából szólt a harmadik tétel, a Scherzo, előadta az Auer trió tagjai Fülei Balázs zongora, Kovács Péter hegedű, Varga István cselló. Vivaldi glóriájából következik részlet, de nem abból az ismert D-dur glóriából, hanem egy másik, egyébként szintén D-dur hangnemű glóriából. Sara Mingardo énekli a szólót, a Concerto Italiano zenekart Rinaldo Alessandrini dirigálja.

Antonio Vivaldi 588-as jegyzékszámú glóriájából szólt egy tétel, Jubilateo Ameni Cori, Sara Mingardo énekelte a szólót, közreműködött a Concerto Italiano, vezényelt Rinaldo Alessandrini. Most Mosonyi Mihálytól hallgatunk egy zongoradarabot, Két gyöngy, ez a címe, az Opus 3-as sorozat második darabjáról van szó, Elek Szilvia zongorázik.

Mosonyi Mihály zongoradarabját hallottuk, címe Két gyöngy. Ez az Opus 3-as sorozat második darabja, Elek Szilvia zongorázott. Egy keringő következik most Csajkovszkijtól, méghozzá C-dur vonós szerenátból a népszerű második tétel, a Válczer. Gyakran önállóan is lehet ezt hallani koncerteken, ráadásként szívesen játsszák, és hát annak idején, amikor az ős bemutató volt, annyira tetszett a közönségnek, hogy ezt a második tételt rögtön meg kellett ismételni újra. Egyébként maga Csajkovszki is szerette ezt a darabot, és ezt a tételt is ugye zongorára is átírta, de most hallgassuk az eredeti vonós zenekari változatban. A Göteborgi szimfonikus zenekar játszik, illetve hát annak vonósai, vezényel Németh Jervi.

0: Ez volt a Bájos Válczer Csajkovszki C-dur vonós szerenádjából. A Göteborgi Szimfonikus Zenekar játszott, vezényelt Németh Jervi. Egy perc múlva lesz 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Közlekedési hírek a muzsikáló délutánban. Az Útinform írta, hogy egy kamion és egy autóbusz ütközött össze a 81-es főúton Kisbér és Mor között. A 32-es kilométernél a félútpályát lezárták. Mindkét irányból torlódásra kell készülni. Több jármű ütközött össze Veresegyház és Gödöllő között Szada településen átvezető főúton, a Rákóczi utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. A forgalmat megállították. Az arra közlekedők Gödöllő és Veresegyház felől is torlódásra készüljenek. És útépítés miatt van forgalomkorlátozás a 11-es főúton Szentendrén, a 22-es kilométernél. Mindkét irányban torlódásra kell számítani, vezessenek figyelmesen. Gabriel Forétól következik most a Paván, a Birminghami Szimfonikusok énekkarát és a BBC Filharmonikus Zenekarát Jean-Pascal Tortelier dirigálja.

Gabriel Fauré egyik népszerű műve, talán mondhatom azt is, hogy slágere ez a Pavan, amely Robert de Montesquieu szövegére készült. A Birminghami szimfonikusok énekkara és a BBC filharmonikus zenekara tolmácsolásában hallottuk, a karmester Jean-Pascal Tortelier volt. Most kamarazene következik Luigi Cherubinitől, akit ugye elsősorban operaszerzőként ismerünk, de komponált például vonós négyeseket is. Most az első S-dur vonós négyesből halljuk a negyedik tételt, de előtte hadd idézem Robert Schumann-t, aki a következőket írta. Megvallom, hogy amikor első ízben hallottam ezt a kvártettet, kivált az első két tétel után, nagyon rosszul éreztem magam, mert nem azt hallottuk, amit vártunk. Sok minden operásnak tetszett, túlsúlyosnak, más meg kicsinyisnek, üresnek és akaratosnak. Esetemben talán az ifjúság türelmetlensége okozta ezt. Az aggasztján különösnek tetsző beszédét nem voltam képes azonnal megérteni. Másfelől persze minden porcikámmal éreztem, hogy tekintélyes mester zenéjét hallgatom. Aztán jött a lelkendező, spanyolos témájú szkercó és a különleges trió, és végül a finálé, amely úgy ragyogott akár valami szemkápráztató gyémánt. Ekkor már nem is volt kétséges, ki írta ezt a kvártettet, méltó-e mesteréhez. Eddig az idézet. Hát hallgassuk most akkor ebből a vonós négyesből a finálét, melyet egy szemkápráztató gyémánthoz hasonlított Schumann. Előadja a Quartetto Dávid.

Luigi Cherubini Ez-dur vonós négyeséből szólt a finálé, előadta a Quartetto Dávid. Liszt Ferenc transzcendens etüdjei közül következik egy, ami a telet idézi, nem tudom, önök ilyen melegben szoktak-e a télre gondolni, a címe Hófúvás, Csalog Gábor zongorázik.

Liszt Ferenc Hófúvás című bémol transzcendens etüdjét hallottuk. Csalog Gábor zongorázott, ő is fellép a Klassza Parton fesztiválon, majd, ami ma kezdődik, július 2-án, ugye hallhattak erről interjút a mai muzsikáló délelőttben, és ma Balaton akaratján este 7 órától Érdi Tamás zongoraművész játszik majd. A muzsikáló délután végén pedig hallgassuk Mozart 218-as köhijegyzékszámú D-dur hegedű versenyéből a harmadik tételt, a finálét. Előadja Maxim Vengerov és a Verbier Fesztivál kamarazenekara.

0: Mozart 218-as köhjegyzékszámú D-dur hegedű versenyéből hallottuk a harmadik tételt, a finálét. Maxim Vengerov volt a szólista, közreműködött a Verbgyi Fesztivál kamarazenekara. És ezzel véget ért a mai muzsikáló délután. A zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a technikai berendezéseket pedig hangmérnök kollégám Szabó Péter kezelte. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon, ahol a részletes rádióműsort is megtalálják, illetve ajánlom figyelmükbe a Bartók Rádió Facebook oldalát is. Én további jó rádiózást kívánok önöknek, hamarosan kezdődik majd az új zenei újság. Holnap én pedig Debrecenből várom majd önöket a Bartók Béra nemzetközi kórus versenyről. Most búcsúzom, Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Ma esti második hangversenyünkön a MÁV szimfonikus zenekar játszik. Műsoruk ősbemutatóval kezdődik. Vajda Gergely kompozíciója Kurták György 100. születésnapjára készült. Emellett felcsendül még Robert Schumann 3. rajnai szimfóniája. Vezényel a zenekar vendégkarmestere Vajda Gergely. A február 12-i koncertfelvétele a Zeneakadémiáról, ma 21 óra 1 perckor, a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Stanley Clark szerzeményeiből válogatunk. A 75 éves amerikai, négyszeres Grammy-díjas basszusgitáros, bőgős, énekes és filmzeneszerző, az egyik első fúziós jazz együttes, a Forever alapítója. Jazz legendák. Stanley Clark. Pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Margit sziget, Vác, Martonvásár, ezek mai főbb helyszíneink, de lesz szó még egyebek mellett a csigómalomról is. Kezdjük tehát Margit szigettel, Paraszbecsület Bajadzók, a párosítás nagyon ismert, és hát a Margit szigeten is nem tudom hányszor volt, nem számoltam, de talán László Ferenc tudja.
3: Nem, ezt én sem tudom, de hát valóban ez egy szétrobbanthatatlan páros, amelynek tudjuk az összekerülését úgy Maszkányinak, mint Leonka Valónak le kellett nyelnie az évek során, mert hogy ez egy eldöntött dolog immáron az operaüzemben, úgy itthon, mint a nagyvilágban. És a Margit szigeten sem először kerül össze ez a két darab, mely ezúttal egy nagyobb együttműködés részeként került a színpadra, amennyiben ugye a karmester Jankó Zsolt, vagy éppenséggel a két női főszereplő, Barabás Zsuzsa és Kele Brigitta személyében, illetve a bariton Balas Sándor személyében Kolozsvár felől, ugyanakkor a cseh, de a bécsi Staatsoperben sokat éneklő Adam Plaketka személyében ugyancsak egy nemzetközi résztvevő van, és hát minden mellett a zenekar pedig a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara, vagyis Kolozsvár, Budapest, Debrecen, mert a debreceni Kodály kórus is közreműködik, és mondom, Plaketka személyében még Csehország is megjelenik a horizonton.
2: És hogy mondjuk egy magyarat is, Ninduk Huanglong.
3: Így van, a nagyszerű, immár nálunk honos Ninduk Huanglong volt Beppe megformálója a Bajadzókban. De mielőtt még az énekesekről beszélnék, meg kell említenem, hogy akárcsak tavaly, úgy idén is rendezői feladatot vállalt Bán Teodóra, a Margit-szigeti színháznak sokérdemű igazgatója, és Amint tavaly, úgy bevallom őszintén, idén is szeretném jelezni, hogy én ezt nem tartom szerencsés gyakorlatnak. Még azzal együtt sem, hogy Pán Teodóra azzal a mentséggel és magyarázattal élt, hogy neki nincs szíve egy komoly rendezőt fölkérni arra, hogy 3-4 nap alatt állítson be egy rendezést. Én bevallom őszintén úgy gondolom, hogy épp ilyenkor lenne szükség egy valódi opera rendezőre, aki birtokában van azoknak a tudásoknak, amelyet 3-4 nap alatt be lehet állítani. Ráadásul ezt az érvet azért sem tartom igen erősnek, pontosabban kívánatosan erősnek, mert ugyanakkor a színlapon megjelent rendezőasszisztensként a gyakorló opera rendező Toronykői Attila neve, vagyis minthogyha lógna a levegőben az, hogy miért is szerepel Bán Teodóra rendezőként. Ezt azért emelem ki, mert egyébként a rendezés tekintetében voltak komoly problémák. Valójában mindkét részben, de számomra különösen a Parasztbecsületben. Az elejéről és a végéről megemlítenék egy-egy mozzanatot. A Parasztbecsület úgy a előjáték, mint a Siciliana alatt egy folyamatos forgószínpadként működött, méghozzá úgy, hogy a forgószínpad szélére a kórus tagjai székeken ültek háttal a közönségnek. Ez a forgószínpad folyamatosan ment körbe-körbe. A Parasztbecsületet szokták úgy játszani, hogy vannak székek a színpadon, és a kórus ül. Az Operaházban is volt már ilyen Parasztbecsület előadás. Ugyanakkor, mintha nem vetettek volna számot azzal, hogy ebben az esetben, ha forgószínpad működik, és mi lentről nézzük a dolgot, akkor mindig csak hátakat látunk, székhátakat, meg énekes hátakat, és az embernek menthetetlenül eszébe jut a Otello Gyulaházán című filmből Básti Lajosnak az a kifakadása, amikor Otellóként lekiabál a nézőtér, hogy ez háttal fog menni végig. Ez egy probléma. És én még nagyobb problémának éreztem azt, hogy rendezői ötletként, akár Bán Teodórától, akár Toronykői Attilától származólag, ezúttal látjuk Turidu halálát. Mert miután leszúrják, miután halljuk a felkiáltást, még László Boldizsár betántorog a színpadra, hogy a lehető legteátrálisabb módon mindenki által körülállva meghaljon, ami szerintem egy félreolvasása és félreértése a darabnak. Az a halál az épp azért izgalmas, mert nem a szemünk előtt történt, így az egész megbillen.
2: Hát hozzák is a hírt, hogy megülték Turidut.
3: Így van. Ugye ehhez képest mondjuk a maga konvencionális jellegében a Bajadzók kevesebb gondot jelentett számomra a rendezés tekintetében, itt csak azt látomozhattam, hogy persze a cselekményokán indokolt módon ezúttal is a fővárosi nagycirkusznak van egyfajta zenés színpadi jelenléte, aminek volt egyfajta kurzus jellege az utóbbi években, de mondom, ez ebben az esetben, ebben az operában talán kevésbé kifogásolható. És most már az énekesekről beszélnék, mint említettem, két Kolozsváron működő, alapvetően Kolozsváron működő énekesnő, Barabás Zsuzsa és Kele Brigitta volt a női főszereplő, Santuzza, illetve Nedda megformálója. Én kettejük közül Kele Brigittának igen friss és eleven és agilis hangját élveztem, míg Barabás Zsuzsának kevésbé volt mondjuk így a vokális jelenléte lehengerlő, ugyanakkor a színpadi koncentráltsága az ő esetében is imponáló szintet ért el. Megemlíteném még okvetlenül az Alfióként, mondom, nemzetközi vendégként jelenlévő Adam Plachetkát, aki robusztus bariton, úgy a megjelenésében, mint a hangadásában. Ugyanakkor egészen nyilvánvaló, hogy a produkciónak az abszolút főszereplője, hogy a két tenor szerepet megformáló László Boldizsár volt, akinek az esetében paradox módon épp az jelentette a legnagyobb problémát, ami egyébként az énekesi habitusának a legvonzóbb jegye. Mert hogy László Boldizsárban túlteng a tenorvér, a tenor temperamentum, ő mindig sok akar lenni, ő mindig meg akarja mutatni, és ennek nagyon sok mindent köszönhet a közönség, ugyanakkor léptennyomon fölmerül az emberben, hogy László Boldizsár túljátsza a szerepét, hát Kániót, azt amúgy is szokták túljátszani, ő is megcselekszi ezt, de énekesként is olykor nehéz helyzetbe hozza magát, mert hogy miközben egészen biztosak a magasságai, ő mindig szeretne még tovább tartani azt a magasságot, és ezzel néha önmaga számára teremt kínos helyzeteket, mint például a Bajadzók Ventitreore magasságánál, amelyet oly hosszú ideig tartott ki, hogy az már csak csúnyácskán sikerülhetett végeredményben. A karmestert is megemlítve Jankó Zsoltot, aki tehát a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát, a debreceni Kodály kórust és a Szegedi Nemzeti Színház kórusát volt köteles igazgatni, a zenekarral sokkal nagyobb egyetértést talált Jankó Zsolt, mint a színpadon szereplő kórusokkal, ott akadtak bizony elég nyilvánvaló szétcsúszások, sőt, ha megemlíthetem, akkor Alfio belépőjében is Adam Plachetkának is volt egy kínos pillanata, valószínűleg a karmesterrel támadt kommunikációs zavar következtében. És akkor befejezésül még azt említeném meg, hogy ez a néhány napos színpadra állítás, és az, hogy ezt Bán Teodóra vezérelte, ez több szereplő esetében komoly problémákat jelentett, mint hogyha nem kapták volna meg azt az alapvető szükséges színészvezetési információt, amellyel nagyon kockázatos, különösen egy szabadtéri előadással kilépni, hogy csak egyetlen példát említsek, a Silvio megformálójaként igen rokonszenves baritonnal és ország fejlődőképes baritonnal rendelkező Halász Gergely teljességgel amatőrnek tűnt mozgásában a színpadon, minthogyha bebotlott volna csak éppen az előadás előtt.
2: A híres intermezzo következik a Vajadzokból, egy régebbi felvételen a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Komor Vilmos vezényli.

0: Vác Fehérek templom, a régi zenei napok nyitó koncert, Várgede Anna ül mellettem. Érdekes műsor, Haydn az egyik fele, Schenauer a másik, életemben nem hallottam, mit kell róla tudni?
1: 10 000 oldalnyi kéziratos kotta bukkant elő abból a szekrényből, amelyet egy falomlást követően a bodajki kegyhely területén találtak. Ezek között volt Johann Matthias Schenauer C-moll requiemjének immáron ismert 2 kézirata közül az egyik. Mindezt Vashegyi Györgytől tudtuk meg, aki a 42. Váci régi zenei napok nyitó hangversenyét vezényelte. Vashegyi Györgynek különleges érzéke van ahhoz, hogy olyan művekre bukkanjon, amelyeket a feledés homálya fenyeget. Ez nem csak szerencse, hanem komoly kutató munka is. Ezúttal Schenauer requiemjének újkori bemutatójára kerülhetett sor. A mű valószínűsíthetően az 1730-as években keletkezett Pozsonyban, ahol a szerző Eszterházy Imre esztergomi érsek udvari zenekarával dolgozhatott együtt. Keletkezési idejét tekintve ez barokk zene, stilárisan azonban ez korántsem ilyen tiszta, határozottan érezhető rajta a közelgő klasszika, akár nevezhetnénk preklasszikus műnek is. Egyik legfontosabb ismertetőjegye az egymást követő igen rövid tételek sora. Olyannyira rövidek ezek a tételek, hogy mire az ember igazán elmerülne az egyik tételben, már következik is a másik. Tulajdonképpen ez némileg nehezíti is a befogadást még a mai felgyorsult világ hallgatója számára is.
0: Ez egy Haydn kortárs lényegében?
1: És emiatt azt is gondoltam, hogy nem is rossz párosítás ez a két mű, nem ült el egymástól különösebben, annak ellenére, hogy szigorúan véve még barokk zene volt. Természetesen, mivel Requiemről beszélgetünk, szerepelt benne az elmaradhatatlan Dies Irae szekvencia. Ennek kapcsán nekem gyakran eszembe jut, hogy milyen érdekes, hogy elszabadulnak a szerzők, mintha megőrülnének, hogy egy szakrális műben is megcsillogtathatják a drámai eszköztárukat. Ez itt sem volt másként. Egymás után sorjáztak az apró madrigalizmusok, azaz a szövegben szereplő képeket érzékeltető zenei pillanatok, mint például a tremor, azaz remegés szó, szótagolt, repetáló megszólaltatása a kórusban, vagy az elmaradhatatlan rezek a tuba mirum szakaszban. Itt jegyezném meg, hogy a részfúvósoknak kifejezetten sok szerepet szánt a szerző. Valószínűleg a már említett pozsonyi zenekar kiváló rezesekkel büszkélkedhetett. És nem csak rezessel, hanem nagybőgőssel is. A Morse Stupévit tétel meghökkentően virtuóz bőgőszólama megragadja a hallgató figyelmét. Bár barokk zene olyan közel áll a klasszikához, hogy stílusjegyeit tekintve nem üt el Haydn szintén Eszterházy szolgálatban komponált Nelson miséjétől. De amiben mégis elüt. Bár nincs hibája, ez egy kiegyensúlyozott és élvezetes kompozíció, még a Dies Irae ellenére sem ér fel azzal a lehengerlő drámai erővel, ami Haydn Nelson miséjét jellemzi. Egyszerűen nincs olyan súlya, nincs olyan gravitációja. A múlt héten említettem, hogy Haydnt nem elsősorban az operáiért szeretjük. A színpadi műfaj valahogy, mintha nem inspirálná igazán, de itt egy szakrális műfajban elsöprően árad belőle a drámaiság. Több a dráma misében, mint az opera színpadon.
0: Hát ez egy nagyon híres darab, ez a Nelson mise egyébként.
1: Igen, a napóleoni háborúk fenyegetettsége árnyékolja be, annak a hatása alatt készült. És most már szólnom kell az előadókról is, mindkét műben Szutréli Katalin, Komlósiné Dankó Eszter, Komáromi Márton és Melkovics Zoltán énekelt. Valamint a Purcell kórus és a Capella Savaria működött közre. A rendkívüli meleg egészen biztosan próbára tette a művészeket, a barokk hangszerek hangolásától a kiszáradó torkokig. De ez az előadás minőségén a legcsekélyebb mértékben sem volt érezhető. Sőt, a koncert második részében, mintha a művészek újult erőre kaptak volna. Ennek gyakorlati oka is lehet. Talán a Nelson mise egyszerűen jobban ott van a torkokban és az ujjakban. De kétségtelen, hogy a Schenauer Requiem korrekt és színvonalas előadása után a Nelson mise kifejezetten ihletetten szólt. A mű minden említett drámaisága kidomborodott. A 4 szólista között harmónia és egyensúly uralkodott. Talán csak az alt sínylette meg egy kicsit azt a hálátlan szerepet, amennyiben a szoprán és a tenor könnyen boldogul, amikor a szólama felúszik a zenekar lágéja fölé. A basszus képezi az alapot, viszont a templom összezengő akusztikájában az altnak versenyre kell kelnie. A zenekari hangszerektől terik szólamaival is. Ez a mise egyértelműen szoprán hangsúlyos mű, és ennek kapcsán feltétlenül ki kell emelni és méltatni Szutréli Katalin virtuóz teljesítményét. Úgy gondolom, hogy ez a hangverseny méltó indítása volt a régi zenei napoknak. A Schenauer mű újdonságának varázsa ellenére azt javasolnám, hogy a Nelson mise egy részletét idézzük fel.

0: Az Olasz Kultúrintézetben tartott június 26-án koncertet a MÁV Szimfonikusok zenekara ezúttal Kelemen Barnabás vezényletével. A karmestert Várgedő Anna kérdezte.
1: Hegedűsként már többször fellépett a MÁV Szimfonikus zenekarral, de mi a helyzet a vezénéssel?
2: Valahogy olyan élményem van, hogy én vezényeltem őket. De most nem ugrik be az, hogy mikor vezényeltem őket. Tehát mindenképpen ilyen szimfonikus költeményt, mint Richard Strauss Don Quixote-ja, ilyen szintű művet semmiképp sem dirigáltam még a MÁV zenekarral, és el kell mondjam, hogy nagyon izgalmas és nagyon jó munkát tudunk csinálni. A MÁV zenekarral legapróbb részleteiben is nagyon magas szintet képvisel, úgyhogy nagyon izgalmas ez a munka. Mellesleg Mendelssohn kettős versenyt is játszok, amit azt hiszem 14 éves sem volt Mendelssohn, amikor azt megírta, úgyhogy hát izgalmas ez a két mű, mert attól függetlenül, hogy ilyen fiatalon írta Mendelssohn a darabot, a d-moll hangnemtől az egész hangulaton át, az egész vonós négyes világ, mert ugye elsősorban ez egy vonós zenekari kíséret, a zongora, a hegedű kettős verseny, ez is egy elképesztő mélységekkel rendelkező mű.
1: Mendelssohn kettős versenye és Richard Strauss Don Quixote-ja. Miért ez a két mű áll párban? Mi itt a kapcsolat? Talán az a kérdés, hogy van egyáltalán kapcsolat?
2: Van egy egyértelmű kapcsolat, mind a két műben két szólista kap kiemelt szerepet, ezt mondjuk már is meg lehet azért egy kicsit cáfolni azzal, hogy azért a Straussban, ha úgy veszük, akár három szólót is kihangsúlyozhatnánk, ha vonósokról beszélünk, de fúvósok viszont folyamatosan szólóznak a darabban, tehát tulajdonképpen egyre súlyosabb a szerepe a vonósok közt a koncertmesternek, még súlyosabb a brácsa szólónak, és aztán a cselló, a csellisták, ez Mstislav Rostropovics kívülről játszotta, mint egy versenymű. Legtöbbször ezt úgy adják elő, mint egy cselló verseny hangulat, pedig ha például a Zarathustrára gondolunk, vagy a Hősi életre, azért a hegedű és egyéb vonós hangszerek szólóit előszeretettel használta a Strauss, de itt ugye a Don Quixote figurája az nagyon is, hogy szervesen kapcsolódik össze ezzel a bolond és hát eléggé vad öreg úrral, és eléggé jól eltalálta ezt az egészen elképzelhetetlen őrületet Strauss. A 19. század végén született a mű, tehát még 20. századba se kerültünk át.
1: A Mendelssohn mű kisebb apparátusra írott változatát több ízben lehetett hallani mostanában budapesti koncerteken. Mennyire lényeges a különbség a két változat között? A zenei anyag például teljesen megegyezik?
2: Abszolút. Érződik az is, hogy megadatott Mendelssohnnak fiatal korában, hogy próbálkozzon. Próbálkozhatott ugye a fiatalkori vonós szimfóniái is egy tanulmány tulajdonképpen ahhoz, hogy aztán a nagyobb műveit is, nagyobb léptékű műveit is aztán megírhassa. A kis hegedű verseny, ami szintén d-moll és szintén nagyon mély, és ez a kettős verseny is nagyon érdekes, hogy nem csak a hangnemválasztás, de aztán az egész lelkülete a kis Mendelssohnnak. Tényleg 13-14 éves gyereket gondoljunk el, akinek van 13 éves gyereke, vagy vissza tud emlékezni, hogy miket műveltünk mi 13-4 éves korunkban. Egészen hihetetlen, hogy milyen érzelmeket tudott megpengetni. Ezért mondom mindig azt el, hogy messze a legkomolyabb gyerek tehetség. Mozartnál sokkal komolyabbnak gondolom ebből a szempontból. A Mendelssohn rendkívül virtuóz. Tehát hihetetlen az is, hogy hegedűsként is és zongoristaként is eljutott egy olyan szintre, hogy forradalmasított egy-két dolgot. Tehát a késői mendelssohni hangulatok és faktúra, ahogy fölrak dolgokat zongorára és hegedűre is, az mind-mind késői vonós négyesek, hegedű verseny, késői kamaraművekben köszön vissza. Magyarul ő már 13 évesen érezte, hogy majd mit fog írni későbbiekben. Na, úgyhogy egyértelműen egy technikai kihívása van, nem kérdés a Mendelssohnnak, és ugyanígy elmondhatjuk ezt a Strauss műről is, tehát azért nagyon magas szintű csellózás az, amit 1896-ban ő kotta papírra vetett. Elképesztő, hogy ilyen hangszeres zenészek voltak már akkor is.
0: Következik egy részlet a Don Quixote-ból. Ezen a felvételen a berlini filharmonikusok játszanak Karajan vezényletével, Mstislav Rostropovics a gordonkás, Ulrich Koch a mélyhegedűs.

0: Csigó Árt Fesztivál. A 26-os szezon nyitókoncertje 27-én volt, ezen Boros Misi, Boros Mihály játszott, akit Várgedő Anna kérdezett.
1: Visszatérő vendég vagy a fesztiválon. Honnan ered, hogy alakult ki ez a partnerség?
2: Nagy öröm számomra nyaranta a csodálatos Balaton parton játszani. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a helyszín, és én is több hetet töltök általában a Balaton közelében, úgyhogy igazából itthon vagyok. Jó pár éve játszom már valóban ezen a fesztiválon. Nagy öröm számomra, hogy azt hiszem negyedik vagy ötödik alkalommal, most már ezt pontosan nem is tudom, térhetek vissza. Ez a fölkérés azért is kedves, mert rengeteg ismerősünk van a régióban, akik a nyár folyamán a Balatonon üdülnek, úgyhogy nagyon különböző területekről érkező tudósokkal is szoktam találkozni, de van, akik egyszerűen csak beszaladnak a nagy melegben, hogy meghallgassanak, boldogság itt lenni és ünnepelni.
1: Néhány zeneszerzőt említesz a programon, Bach, Beethoven, Schumann és Bartók nevét látom. Mely műveiket játszod?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis magam sem tudom még. Néha meg lehet azt engedni, hogy a műsort a nap folyamán igazából gondoljam ki. Természetesen van olyan bevett szokás, hogy szólóestet be kell jelenteni már, van, hogy egy évre előre, hogy mit fogok játszani. Azonban ez nem mindig van így. Mivel Beethoven szonátáinak jelentős részét Bach szóló zongorára, majdnem ezt mondtam, de hát tudjuk, hogy csembalóra, illetve nem mind zongorára írt, hanem különböző klavikordra például, vagy olyan csembalóra, ami két manuálos, tehát nem zongorára írt, mégis a billentyűs hangszerekre írt művei közül azért sokat játszom, és állandóan olyan a repertoárom, mint egy séfnél, hogy nem mindig ugyanazt az egy receptet sütjük, hanem van sokfajta. És én is így vagyok, néha aznap döntöm el, hogy na most ez lesz úgymond a menün, ez nyilvánvalóan nagyon képletesen fogalmazván. Úgyhogy magam sem tudom még pontosan, de a szerzők egészen bizonyosak, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann és Bartók Béla lesz műsoron. Úgy gondolom, hogy mindegyik szerző teljes életműve makulátlan, úgyhogy nem lesz nehéz dolgom, hogy egy remek művet találjak a szerzőktől.
1: Minden esetre ezek mind óriás mesterek, mondhatni, népszerű fogások. Érdekel téged a kevésbé ismert repertoár felfedezése is? Gurmé fogások főzését is tervezed?
2: Lenne bennem ilyen vágy. Nekem az a legfontosabb, hogy az adott illetőnek a bizonyos műve kifejező legyen, és sokszor úgy tekintek művekre, hogy nagyon fontos, hogy alapvetően az ötlet, a koncepció, a felépítésbeli kérdés stimmeljen. Utána van egy olyan is, hogy esztétikai berendezkedés is helyén való legyen, és aztán a legutolsó kérdés az, hogy mit szeretnék mondani a művel. Ha ez a hármas dolog megvan, akkor ez egy remek mű. Na most az imént említett szerzőknek azért továbbra is hangsúlyoznom kell, olyan óriási életműve van, például a legcsodálatosabb mesterem Schiff András, az imént említett szerzők valószínűleg minden zongorára írt művét eljátszottam, én kamarazenéről is beszélhetnék, azért nekem még van mit repertoára tűzni, úgyhogy mielőtt mást népszerűsítenék, úgy gondolom, hogy ezektől az illetőktől, akiknek végtelen a spektruma, még azért van mit eljátszak.
1: A program zenetörténeti érdekességeket is ígér. Ez azt jelenti, hogy nem csak a művekkel, hanem a művekről is van mondani való, tehát beszélni is fogsz róluk?
2: Igen, pár szóban. Úgy gondolom, hogy fontos valamilyen szinten azért közelebb hozni a műveket a tisztelt hallgatókhoz. Ebben nagy példám, hogy említettem mesterem, Schiff András, aki ezt rendszeresen műveli, és külön erről is szoktunk néha értekezni, hogy miféleképpen lehet ezt a legkiválóbban megcsinálni, hogy hogyan mesélünk a művekről. Úgyhogy azt hiszem, hogy lesz ilyen is. Nem mindig szoktam, van, amikor nem kívánja meg a hangverseny vagy az előadás, de úgy gondolom, hogy egy ilyen kellemes nyári este folyamán ez találó.
1: Hogyan készülsz ezekre a beszédet és zenét ötvöző előadásokra? Olvasol hozzá?
2: Rengeteget, irodalmat, szakirodalmat. Úgy gondolom, hogy egy zenésznek fontos az, hogy ne csak és kizárólag azzal legyen elfoglalva, hogy az a 88 billentyű, ami a zongorán van, vagy a 4 húr, ami a hegedűn, vagy egyéb vonós hangszereken is sorolhatnám, hogy az a minden. Természetesen az a minden, de ahogy kedvenc költőm Pirinszky János mondja, ahhoz, hogy aztán semmit se tudjak, amikor elkezdek zenélni, tehát csak a zene marad is én, azelőtt meg kell, hogy előzze a felkészülés, ami a minden, ami a mindent tudásra való törekvés. Ez nála ugye az költészetnél van így, amikor verset ír, nálam, amikor az első billentyűt leütöm. Ez nagyon fontos, és ebben benne van a festészet, ebben benne van az irodalom, és így tovább. Tehát abban az esetben, amikor beszélek például egy Robert Schumann műről, akkor tudnom kell például a kortárs irodalmat, társadalmi berendezkedést, és akár az ő személyes életéről is bizonyos adatokat. Az én felfogásom szerint, és ahogy mestereim Daniel Barenboim és Schiffendes is gondolják, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy komplex összetett, mégis nagyon egyszerűen ható előadás szülessen meg.
0: Felvételünkön Boros Misi Bartók Allegro Barbaróját játssza.

0: Martonvásár, Beethoven, Bóka Gábor.
1: Beethovennel a szabadban, ezt a fantázia nevet viseli néhány éve az a koncertsorozat, amely azonban sokkal régebbi, mint ez a fantázia név. Évtizedekre nyúlik vissza az, hogy a Nemzeti Filharmonikusok, korábban a Magyar Állami Hangversenyzenekar minden évben nyáron 3 Beethoven koncertet adnak a Martonvásári Kastélypark szigetén kialakított pódiumon előadó térben. Ez mindig csak 3 koncert, nem terpeszkedik túl ez a fesztivál, szerencsére, sőt volt olyan év, hogy csak 2 volt, hogyha esetleg mondjuk elmaradt valamelyik időjárási körülmények miatt. Egyszer volt, hogy 5-öt terveztek, az a Covid miatt maradt el. Tulajdonképpen lehet, hogy ez kicsit ilyen sorsszerű, az ugye a 2020-as Beethoven évforduló kapcsán lett volna. Nos, vannak visszatérő sláger darabok ebben a koncertsorozatban, amely nyilván alapvetően a szimfonikus életműre tud építeni, már csak a problematikus akusztikai körülmények miatt is, hiszen itt hangosítás nélkül játszanak szabadtéren. Tehát a szimfóniák mellett versenyművek, a 2 mise kompozíció, néha egy-egy ritkaság hangozhat el. Az idei programban is találunk majd, ha nem is ritkaságot, de teljes egészében ritkábban felcsendülő művet, az Egmont kísérőzenének részleteit a jövő héten, most azonban egy slágerszámmal, a 9. szimfóniával indult az idei sorozat, melyhez, mint egy bevezetésképpen a már szokássá vált István Királyi tány csatlakozott. Ugye tematikus összefüggés van a 2 mű között, az örömmóda témának egy nagyon korai változata az István Királyi tány melléktémájaként csendül fel.
0: Ez nem annyira közismert egyébként ez az analógia.
1: Talán nem annyira közismert, de legalábbis itt Martonvásárban annyiszor adták már elő a darabot, a 2 darabot együtt, én magam is legalább 3-szor hallom ebben a párosításban, hogy talán lassan-lassan a közönség számára is ismerté és elfogadottá válik, legalábbis a Nemzeti Filharmonikusok törzs közönsége számára. Káli Gábor vezényelt ezen az estén, akit hallottam már nem egyszer és nem kétszer dirigálni, de az igazi klasszikus repertoárból még úgy alakult valahogy eddig a találkozásaink sora, nem hallottam őt darabot vezényelni, a 9. szimfónia előadása elé, tehát ezért is néztem nagy várakozással a mű önértékén és a helyszín adottságain túl. Nos, azt kell mondanom, hogy megerősítette a korábbi pozitív benyomásaimat Káli Gábor, amelyeket művészetéről szerezhettem. Ez egy nagyon friss szemléletű, nagyon fiatalos, lendületes olvasat volt. Azt gondolom, hogy a 9. szimfóniának az első és a 3. tétele az hajlamos arra, hogy eszünkbe juthasson róla az, amit tudom, nem erről a szimfóniáról mondtak eredetileg, hogy mennyei hosszúságú, de hát mégiscsak ez is eszünkbe juthat időnként. Ha kimért vagy kifejezetten lassú tempóban adják elő már az első tételt is, aminek pedig nem ez egyébként a tempó felirata, és ez gyakran előfordul, akkor ez válhat időnként talán a kelleténél lassabbá, vontatottabbá, akár még az is előfordulhat, hogy unalmassá, pedig hát ez a zene minden, csak nem olyan.
0: Érdekes, hogy egyébként ez a mennyei hosszúság ugyancsak egy 9. szimfóniáról hangzott el, amit egyébként mások meg 7-nek tartanak, de most ebben nem menjünk bele, Schubertről van szó.
1: Persze. Nos, ebben az esetben ez fel sem merülhetett, nem arról van szó, hogy Káli Gábor végigrohant volna a 9. szimfónián, arról van szó, hogy csak egy egészen halványan gyorsabbra vette a tempókat, egyébként talán csak az első 3 tételben, lehet, hogy a 4. is, de ott ez egyáltalán nem volt karakteres különbség, ha volt, és ez a pici gyorsítás együtt járt azzal, hogy az egész előadás összefogottabbá, tartalmasabbá, a közönséget jobban megragadóvá vált, és azt gondolom, még egy nagyon fontos szempont van, ami miatt ez elengedhetetlen volt, a már emlegetett akusztikai körülmények, tehát itt egészen egyszerűen egy lassabb tempó nem ugyanúgy szólal meg, mint egy zárt térben. Itt bizony a hang szétszáll minden irányba, nem is beszélve az olykor kellemes, olykor viszont zavaró egyéb hanghatásokról, az előbbiek közé, ugye a madarakat, az utóbbiak közé a vonatokat sorolhatjuk. Azt gondolom, hogy ezt is nagyszerűen figyelembe vette ez az interpretáció, bár nem vonom kétségbe, hogy alapvetően a megközelítés ez a fajta, még egyszer mondom, frissebb szemléletű megközelítés, amely nem valamiféle ideál megtestesítőjét akarta prezentálni a 9. szimfóniában, hanem, hát mondjuk ki, profán módon egy szimfóniát akart nekünk bemutatni. Szóval ez valószínűleg nem csak a helyszínből következett, hanem eleve adott volt Káli Gábor részéről. Tegyük azonban hozzá, hogy az ekkor már bőven tomboló Kánikula a hangszeres előadása megtette a hatását. Egyrészt érzékelhetően gyorsabban hangolódtak el a hangszerek, másrészt azért a Nemzeti Filharmonikusok színvonalához képest egy kicsit több volt a baki. Tegyük azt is hozzá, hogy nyilván ebben az akusztikai térben ez kevésbé bántó, kevésbé zavaró, és az előadás egészének a jó hangulata és a megfelelő szellemisége ezt ellensúlyozni tudta.
0: Énekesek.
1: Csővári Csilla volt a szoprán, Kolonics Klára helyett ugrott be, Bakos Kornélia alt, Kovácsházi István tenor és Palerdi András basszus, kiváló kvartettet alkottak. Ugye érdekes módon a két férfi szólistának van nagyobb szóló szerepe a 9. szimfóniában, ezért rájuk valamelyest nagyobb figyelem hárul, de azt kell mondanom, hogyha figyelmesen követtük mind a négyüknek a teljesítményét, akkor ez teljesen kiegyensúlyozott teljesítmény volt, akárcsak a Nemzeti Énekkaré, akik hát olyan szerencsések voltak, hogy csak a második tétel után kellett, hogy pódiumra lépjenek. Nem tudom, hogy addig hűvösebb körülmények között lehettek-e, de az biztos, hogy kevésbé fáradtan vágtak bele a negyedik tételbe, mint a zenekar. Viszont ilyen körülmények között, ilyen hőségben ez egy felüdítő 9. szimfónia előadás volt.
0: Szabadtéri zenéről lévén szó, természetesen nincs felvételünk, egy régebbi felvételt idézünk most, azonban azon Kocsis Zoltán vezényel talán mégiscsak érdekes lesz.

0: Bécs Mesterházi Máté, Weinberg és Martinu operák. Mostanában Weinbergről elkezdtünk beszélni, többször már volt alkalom. Martinu valahogy kikerült a magyar látókörből, nem tudom miért, pedig egy nagyon érdekes cseszerző.
1: Hát akkor ebben sem értünk egyet, mint annyi mindenben. Én Martinut nem tartom nagyon érdekesnek, de ez a darabja érdekes, és általában érdekes, hogy ezt a két egyfelvonásos operát előszedték a Bécsi Kamara operában, és azért egy nekrológot hagy mondjak erre a nagyon érdemes intézményre. 1948-ban alapította egy magyar Hans Gábor karmester. Az ő nevéhez fűződik egyébként a híres Belvedere énekverseny is. Az ő halála után aztán volt egy átmeneti időszak, amikor az intézmény veszélybe került, de 2012-ben a Theater an der Wien vette át. Tulajdonképpen a Theater an der Wien kamara operája lett, először kvázi opera stúdióként, majd pedig nagyon érdemes, érdekes saját produkciókkal. Egy 15 éves, egy másfél évtizedes újabb aranykorszaka volt az intézménynek, de sajnos úgy tűnik, hogy most Bécs városa be fogja zárni, mert nincs rá pénz. Érdekes módon ez a záró produkció, amelyik egyelőre egy búcsú produkció, két Wieg operát tűz műsorra, és hát két olyan művet, amelyeket több minden is összeköt. Weinberg darabját sem mutatták be a szerző életében, és Martinujét sem. Weinbergről tudjuk, hogy nagyon hányatott élete volt, hogy más nem mondjak, az, hogy túlélte a sztálinizmust, az annak köszönhető, hogy Sztálin meghalt, és így aztán kiszabadult a börtönből, az antiszemita orvosperekben volt érintve a családja révén, és hát később is tulajdonképpen teljes mellőzöttség övezte a munkásságát. Egy nagy mentora volt Sosztakovics. Martinu operáját pedig az 1937-es párizsi világkiállításra kellett volna bemutatni, annak megrendelésére született, nem készült el vele a szerző, és amikor aztán Amerikába emigrált, ott próbálta előadatni, de kiderült, hogy a szövegíró a kommunista párt tagja, és hát ez a McCarthy korszakban, hát ez lehetetlenség volt ott előadatni, és később Csehszlovákiában sem került színre, úgyhogy tulajdonképpen újra felfedezett a két mű, a Weinbergé a Lady Magnesia, és Martinué a Zweimal Alexander, tulajdonképpen a francia címe Alexandre Bis, tehát egy megismételt Alexander. További közös vonása a két darabnak, hogy mind a kettő tulajdonképpen valamiféle polgári bulvár komédia, mind a kettő a házastársi hűség körül játszódik. A Lady Magnesia az egyfajta fordított Pigmalion történet, tehát a férj megmérgezi a felesége szeretőjét, de a feleség megfenyegeti, hogy hát akkor viszont minden szeretetemmel téged foglak elönteni, mire a férj inkább ellenmérget ad be a szeretőnek, és az ellenméreg az nem tud más lenni, mint gipsz. Tehát gipszet öntenek bele a szeretőbe, amitől a szoborrá válik. Polgári komédia, de tulajdonképpen egyfajta abszurd vonással, és ez jellemzi a Martinu operát is, a kétszer Alexandert, amelyik egyfajta fordított kozifán tudte. A férj azzal teszi próbára a felesége hűségét, hogy elutazik, és helyette az amerikai kuzinja unokatestvére jön, aki megszólalásig hasonlít rá, csak éppen leborotválja a szakállát. Természetesen ez a unokatestvér maga a férj.
0: Az Eib és Madár is jut eszembe, hogy a fiú.
1: Így van, és hát, tehát nem mint a Koziban, ahol szakállat ragasztanak a fiúk maguknak, itt most leborotválja, és hát persze a feleség kiállja a hűség próbáját, viszont ráére ez a hűtlenség ízére, és a korábbi udvarlóját most már a feleség maga csábítja el.
0: Nagyszerű, milyen volt az előadás?
1: Hát az előadás, azt kell mondjam, hogy a rendezés nekem nem tetszett, mert túl bonyolította a rendező. Ennek a két abszurdba forduló polgári komédiának tulajdonképpen a vicc eleme pont azzal jön ki, hogyha realista módon adják elő. A kétszer Alexanderben van egy harmadik Alexander is, nevezetesen a falon lóg a férj képmása, melyik egyfajta felettes énként, időnként kommentálja az eseményeket és ennyebenyéket mond, úgyhogy ez is nagyon viccesé tenni a darabot. Mondom, a rendezés inkább ellene dolgozott ennek, viszont a zenék azok feltétlenül érdemesek az újrafelfedezésre, ha te azt mondod, hogy Martinu egy érdekes szerző, hát valóban nekem egy kicsit mindig a magyar Lajta László jut az eszembe, tehát egy olyan szerző, aki a hazája népzenéjéhez is kötődik, de ugyanakkor egy franciás irányultsága is van. Én meg kell, hogy mondjam, a Weinberg zenéjét izgalmasabbnak tartom. A Martinué ugye a 30-as évekből neoklasszicizmus, az alapvető hangütése, a Weinbergé a 70-es évekből való, és hát egyfajta pre-neo-avantgárd, vagy pre-postmodern, szóval nem is post-neo-avantgárd, nehéz besorolni, minden esetre eklektikus, a zenekari apparátusban elektromos gitártól kezdve mindenfajta különleges hangszerek, basszus, szaxofon, tehát olyan hangszerek, amelyek inkább a könnyű zene területéről jönnek, nagyon sokszínű, sokfajta zenét alkalmaz, én majdnem azt mondanám, hogy polistilisztika, amelyet egyébként Alfred Schnittke zenéjére szoktak alkalmazni ezt a kifejezést, és például az a zene, amit én most majd bejátszásra javaslok, a mű záró siratója, ahol a kővé dermet szerető tulajdonképpen egyfajta gyász ritmusban búcsúzik, egy kórus is megszólal, amelyet elektronikusan magnóról játszanak be, Weinberg nagyon jól ismerte a filmzene hatásait is, tulajdonképpen egyfajta groteszk sirató zenét fogunk hallani, a bassbariton Jacobs Phillips, a londoni Királyi Zeneakadémia végzős hallgatója, ő énekli a szeretőt, és a Wiener Kammerorchestert pedig Irene Delgado Jiménez vezényli.

0: Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bodzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Stanley Clarke szerzeményeiből válogatunk. A 75 éves amerikai, négyszeres Grammy-díjas basszusgitáros, bőgős, énekes és filmzeneszerző, az egyik első fúziós jazz együttes, a Forever alapítója. Jazz legendák. Stanley Clarke. Pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Minden szombaton 16 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Muzika sakra, egyházzene.

0: Sepsiszentgyörgy vallási, kulturális és kórus élete egyaránt színes és nagy múltra tekint vissza. A Laudate Kamara kórus karnagyával, Lőfi Gellérttel már 2023-ban is beszélgetett Veres Emese Gyöngyvér. Elsőként ezt a beszélgetést idézzük, közben pedig természetesen a kórus felvételei szólnak.
1: Egy nagyon jó környezetben ültünk le beszélgetni, éppen Székely udvarhelyen találkozunk, és itt körbevesznek a Balázs Ferenc vegyeskar fényképei. Azt hiszem, hogy egy ilyen tablósorozatot Sepsiszentgyörgyön is ki tudnak állítani az egyházi kórusokról. Hány működik a városban?
2: Nem csak az egyházi kórusokról tudunk kiállítani, hanem a világi kórusokról is, mert közel 30 kórus működik Sepsiszentgyörgyön. Jelen pillanatban ebből 15 felnőtt kar és 15 gyermek vagy iskolai kórus. Egyházi kórus szinte mindegyik parókiának van Sepsiszentgyörgyön, főként a katolikus vonalon erősebb a kórus mozgalom, hiszen visszamenőleg még az 1800-as évekre van adatunk, hogy a katolikus egyházaknál mindig működtek kórusok.
1: Volt is folytonossága ennek a mozgalomnak?
2: Volt folytonosság, mindig az aktuális kántorok vitték az egyházi kórusokat. Az első írásos feljegyzés 1849-ben volt, amikor egy Opra Ferenc nevezetű kántor úr a plébánosától kapta funkcióként ezt a feladatot, hogy énekvezérként vezesse a plébániának az egyházi kórusát, meg alakítson egy kis egyházi kórust. Többé valószínű, hogy ez lett majd a majdani magyar férfi dalárdának is az elődje. És ez azóta folytonosan működik, a városunkban jelen pillanatban olyan kórusok is léteznek, akik rengeteg nemzetközi versenyen részt vesznek külföldön, Spanyolországtól, Görögországig, Macedóniától elkezdve, Olaszországig, Szardínia szigetéig, mindenhová járnak fesztiválra, versenyekre a vegyeskarok.
1: Mi is ezt a beszélgetést nagyon nehezen tudtuk összehozni, az önök kórusa is folyamatosan fellép, nem csak otthon szolgál.
2: A Laudate Kamara kórus elsődleges célja az Isten dicsőítése, de emellett eleget teszünk külföldi meghívásoknak, hallatjuk hangunkat.
1: Hány katolikus templom működik ma Sepsiszentgyörgyön, mert nyilván akkor, amikor az első adatot említik, akkor még nem épült ilyen sok.
2: Így van, tehát ugye a reformáció szelleme Sepsiszentgyörgyöt is régi érintette, tehát ugye az volt a trend, hogy aki nem tér át a református hitre mesterembereknél, azok nem kaptak munkát, úgymond. A magyar huszárezred Szentgyörgyön állomásozó kis alakulata tartotta úgymond életben a katolikus vallás Sepsiszentgyörgyön az 1800-as évek végén. Akkor építették meg ők az első kis kápolnát, amit azóta kibővítettek, ez most a Szent József templom, a központi plébánia. Ez időközben szépen kibővült a 80-as évektől kezdve, és azóta még 4 katolikus templom épült hozzá. A Szent Benedek plébánia templom, a Szent Gellért Csiki utcai templom, az Őrkön a cigány közösség kellős közepén felépült a Terézanya nővéreinek a rendház és a kis templomuk, valamint a legújabb templom, ami talán az egyik legaktívabb Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templom, ami 2007. augusztusától működik, mint külön álló plébánia, és 2009-től a Laudate kórus végzi az egyházi szolgálatot a Krisztus Király templomnál.
1: Viszont a kórus sokkal régebbi.
2: Ebben a felállításban is a névvel, hogy felvette a Laudate nevet, 1997-ben jött ez az ötlet, amikor is a Szent József templom kórusai, az ifjúság és az idős vegyeskar kaptak egy meghívást Kecskemétre, akkor Rózsa Imre volt a kórusnak a vezetője és a Szent József templomnak a kántora, és a kiszállás után megfogalmazódott a tagokban, hogy hát akkor alapítsanak egy közös kórust, és a két kórus lett egy kórus, a Laudate Kamara kórus. Addig csak mind a Szent József templom kórusai működtek, tehát ebben a felállásban 97 óta működik, viszont a kórusnak a története nagyon-nagyon visszanyúlik teljesen a kezdetekig, mióta írásos feljegyzések vannak a városunkban működő katolikus plébániáról.
1: Mióta vezeti ön a kórust, és nyilván a kántori szolgálatot is végzi a gyülekezetben?
2: Én csak a kicsi kántor vagyok, az ünnepnapi kántor, hiszen rajtam kívül van egy szerződtetett kántor, aki az egyházi szolgálatokat ellátja. Én 2007 óta vezetem a kórust, amikor Rózsa Imre, az akkori karnagy eltávozott ide Székely udvarhelyre, és akkor a kórus úgy döntött, hogy én egyik legfiatalabb tagként, aki frissen jöttem ki az egyetemről, vállaljam el a kórusnak a vezetését, tehát 2007 óta vezetem én a kórust. Én akkor a Szent Benedek plébániának voltam, a főesperességnek voltam a kántora, azóta átkerültem a Krisztus Király templomhoz, mint karmester és organista és zenei vezető. Az én feladatom főként a kórusnak a vezetése, a plébánián működő egyesületnek a vezetése, az összes koncertnek a leszervezése és olyan kulturális programok lebonyolítása, amit a plébánia keretén belül várossal, megyével vagy különböző szervezetekkel közösen szervezünk.

0: komplex kulturális élet zajlik az önök gyülekezetében.
1: Így van, hiszen mi arra törekedtünk az elmúlt 10 meg ahány éve, amióta plébánia működik, a kórussal együtt és jó magam vezetésével, hogy a kultúrát bevigyük olyan szinten a templom 4 falai közé, hogy élvezhetővé tegyük nem csak azoknak az embereknek, akik esetleg rendszeres koncert látogatók, hanem azoknak az egyszerű embereknek is, akik csak a szentmisére mennek el. Így lehetőség van rengeteg ingyenes koncerttel részt venni mindenkinek, aki óhajtja. Meghirdetjük a koncertjeinket, és hál' Istennek, hogy elég szép számban jönnek el emberek. Van, amikor fél templommal, 3/4 templommal, vagy akár teltházzal is működünk. A teltház már 600 fölött van néző szempontjából, és nagyon sok színű palettát próbálunk, úgymond a betérő, nem csak hívek, hanem bármi nemű ember számára nyújtani, hogy élvezhesse a kultúrát, főként a zenei kultúrát, de emellett tárlatokat, fotókiállításokat, könyvbemutatókat és minden nemű kulturális rendezvényt próbálunk szervezni.
0: És mindezek mögött ott áll ugye stabilan a Laudate kórus. Gondolom, hogy ebből kifolyólag nem csak a liturgikus alkalmakkor szolgálnak, és bármilyen eseményen lehet egyházzenei műveket is megszólaltatni.
1: Erre törekedek, nem csak a Laudate Camara kórusommal, hanem a Művészeti Liceumnak vagyok én még a karmestere, ahol 2 nagy zenekart, több mint 6 kis kamarazenekart és a gyerekversenykórust vezetem. Nagyon sok közös művet is szoktunk játszani, és próbálunk megszólaltatni olyan vokálszimfonikus műveket is, amit egyházi kórusoknál nem annyira trendi megszólaltatni, hiszen a liturgia azért eléggé kötött. És nívóban is kevés az az erdélyi kórus, akik tudják vállalni azt, hogy vokálszimfonikus műveket szólaltassanak meg. Mi törekedünk a liturgiát a Laudate kórusommal teljes mértékben kiszolgálni, viszont emellett több fesztiválon részt veszünk, eleget teszünk minden nemű városi, megyei vagy bármilyen felkérésnek, és törekszünk egy picit a repertoárt akár népdalfeldolgozásokkal is, vagy könnyed műfajokkal is színesíteni. Egy kis kamarazenekar is működik mellettünk, tehát ezért könnyedebb nekünk, hogy meg tudjunk szólaltatni olyan műveket, ahova zenekar is szükségeltetik. Viszont közös projekteket is szoktunk a város kórusaival rendszeresen csinálni. Nagyobb kaliberű vokálszimfonikus műveket szólaltatunk meg, lehet ez egy Carmina Buránál, lehet a Verdi Requiem, vagy karácsonyra közös karácsonyi koncert is csatlakoznak hozzánk. Város különböző énekelni vágyó emberei, akik esetleg más kórusban énekelnek, és egy-egy ilyen közös találkozóra részt vesznek a mi programjainkon is.
0: Ez nagyon jó példája, azt hiszem, annak, hogy egy településen, hogyha van egy jól működő egyházi kórus, azért a világi életben is megtalálja a helyét, de maradva a liturgikus keretnél minden egyes vasárnapon szolgálnak, vagy csak ünnepnap?
1: Csak ünnepnapokon szoktunk szolgálni, mert sajnos nem ott tartunk olyan szinten, hogy minden vasárnapot tudjunk lenni, nagyon-nagyon elfoglaltak a kórustagok. Általában ugye egy kórus működés attól függ, hogy ilyen kórustagokat tudunk összeszedni. Nálunk nem mindenki katolikus, hanem van köztünk református is, és sőt, van köztünk egy baptista fiú is, aki énekel, viszont a zene szeretete úgy gondolom, hogy nem függ attól, hogy most felekezeti hovatartozás szerint rangsoroljuk a kórustagokat. A nagy ünnepeken szoktunk főként énekelni, de emellett különálló koncerteket is adunk a templomba, tehát vannak olyan fix pontok, mint például egy vízkeresztnapi koncert, egy karácsonyi koncert, egy húsvéti koncert, vagy egy pünkösdi koncert, ami egy kiemelkedőbb része mindig a mi kórus életünknek, valamint most már 22. alkalommal fogjuk megszervezni az idén az Ökumenikus Kamara Kórusok Fesztiválját a Krisztus Király templomban a Laudate Camara kórus szervezésében, és ide szép számban, hál' Istennek, szoktak érkezni Csíksomjóról, Udvarhelyről, Magyarországról, református dalárdák, unitárius kórusok, és tényleg próbáljuk azt az egységet, amit a kereszténység jelképez, zenében összefogni, egymást meghallgatni, egymást bátorítani, és egymástól tanulni.
0: Amikor az egyházi ünnepen szolgálnak, akkor milyen énekeket választanak, illetve mikhez nyúlnak akkor, amikor önálló koncertet adnak?
1: Elég vegyesen szoktuk összeválogatni, tehát a modern szerzőktől, Olagielótól, John Rutterig, Kodály Zoltántól, Halmos Lászlóig, Arkadeltől, Heinrich Schützig, minden szerepel a kórusnak a repertoárján. Magától értetődik, hogy templomi koncerteken főként és csak és kizárólag egyházi műveket szólaltatunk meg, majd az ezt követő kisebb találkozókon, vagy esetleg egy-egy kórusfesztiválon teret adunk annak is, hogy egy-egy népdalfeldolgozást megszólaltassunk. Az egyházi ünnepek ugye tematikus énekeket vonzanak, tehát húsvétkor, vagy a nagybőti időszakban a passió, a húsvéti ünnepkör énekei, a pünkösdi ünnepkörök énekei, ugyanúgy az advent, a karácsony ünnepkörök énekei. énekei, valamint az évközi idők tematikus énekei, ami rendszeresen szerepelnek, de mindig törekedünk ezeket, úgymond a nagyobb ünnepeket egy-egy misével szebbé tenni, vagy akár egy-egy requiemet elénekelni, egy fóré requiemet például, ami könnyebben megszólaltatható orgonával és kórussal, szólistákkal, vagy egy kisebb Mozart misét, vagy halmos misék vannak sorozatosan előkészítve, Concord misék, tehát nagyon-nagyon gazdag a zenei palett, amit meg lehet szólaltatni, és ezzel mindig próbáljuk színesíteni, valamint a száz szerzők műveit is próbáljuk megszólaltatni, hiszen a Fekete templom befalazott kapualjában, a 2004-es években Stefan Schlant kantor úr karnagy gondozásában nagyon sok száz kantáta került elő, amit mifelénk nem nagyon énekel más kórus, csak a Fekete templom kórusa, és én törekszem nem csak a Laudate kórusommal, hanem az iskolai együtteseimmel is megszólaltatni a száz műveket, azokat, amelyek itt találhatóak Brassóban, vagy a mi környékünkön, vagy pedig nagyon híres, neves zeneszerzők munkái, ami szintén ezek között, a kéziratok között voltak megtalálhatóak, és máshol nem is létezik, például a dresdai Gottfried August Homilius kantátáiból van olyan példány, ami csak és kizárólag Brassóban volt megtalálható, sehol máshol. És ezek kiadásban is, hál' Istennek, a brassai evangélikus püspökség gondozásában partitúrába kerültek, és törekszünk ezeket is közben megszólaltatni, hiszen ha közelünkben ilyen zeneszerzők éltek, alkottak, akkor kötelességünk, hogy ezeket a műveket is megszólaltassuk, mert ha mi nem szólaltatjuk meg, akkor rajtunk kívül ki más.

0: És mi újság van a Laudate Kamara kórus házatáján most, 2026 nyarán? Verese Mese Gyöngyvér újra Erdélybe látogatott, hogy a mostani mindennapokról érdeklődjék.
1: Így nyáron több ideje marad most a kórus munkára?
2: Több időm nem marad, mivel utolsó éves doktorandusz növendék vagyok, és szeptemberig elég sok mindent kell leadnom, de igen, törekszünk a kórusokkal nagyon szép dolgokat a nyáron megvalósítani, hiszen most nem sokára július 12-én a Csíkszeredai Régi Zenefesztivál keretén belül lesz egy Kájonival kapcsolatos koncertünk, a tavalyi évnek a folytatása. Ez szintén része az én doktorandusz képzőmnek, hiszen ez egyfajta vizsgakoncertem is, és az idén arra törekedtünk, hogy a Csíksomlyói Kegytemplomba ismételten, hiszen a helyszín adott Kájonival kapcsolatosan, hogy most olyan műveket szólaltassunk meg, főként a Kájoni kódexből, amit főként egyházi karnagyok és szerzetesek írtak. Tehát nagyon sok zeneszerző, aki a Kájoni kódexben szerepel a műveivel, főként a ferences rendházaknak voltak különböző zeneszerzői, Viadánával az élen lehet így a sort folytatni, és arra törekedünk az idén, hogy a Krisztus Király templom Laudate Kamara kórusával, a Rugos Sándor Művészeti Liceum Campanella gyermekkarával és szólistákkal megszólaltassunk olyan 2, 3 és 4 szólamú, és elegészen 8 szólamú művig, ami a Kájoni kódexnek oszlopos részét képezi.
1: A Kájoni kódexről olyan egyértelműen beszélünk, hogy az van, Kájoni János nevét ennek kapcsán megemlítjük, a csíksomlyói ferencesekét is, de azt hiszem, hogyha el kellene mondani, hogy mi is van a Kájoni kódexben egyértelműen, akkor már nagy bajban lennénk.
2: Kájoni az egyik összeírója ennek a kódexnek, tehát ez magától értetődik, hogy nagy többségében nem az ő művei szerepelnek benne. Nem megállapítható pontosan, de feltételezzük, hogy vannak olyan anonim művek, ami Kájoninak a zeneszerzői képességét bizonyítják. Ő főként és Eregély Mátyás, mert ketten írták össze, olyan műveket választottak, ami a korszaknak a kórus repertoáriát képezi, tehát főként olasz-német zeneszerzők művei vannak a Kájoni kódexbe beleírva, nagy többségükben egyházi tematikai művek, de szerepelnek benne világi művek is, tehát hangszeres muzsika is szerepel benne, elég szép számban, a korabeli táncok, mifelénk Erdélyben a nyugati zenei kultúra egy picit később érkezett ide, és ez vélhető felfedezni a Kájoni kódexben.
1: Vannak olyan közismert egyházi énekek, amelyek a mai gyakorlatban is megtalálhatóak, akár a magyarországi, akár az erdélyi liturgiákban?
2: Igen. Vannak, nagyon sok olyan egyházi népének van, ami a Kájoni által írt Canzionale Catholicumban szerepel, és a mai egyházi ének gyakorlatban is megtalálható. Többször is kiadták magát a Kájoni Canzionálet, és az úgynevezett a mai gyakorlatban még mifelénk eléggé használt 1805-ös kiadás, a Baka János féle gyűjtemény, vagy ezt majd egy modernebb kiadásban a Szent vagy Uram is tovább vitte, valamint a Dicsérétek az Uratban is ugyanúgy találhatóak még olyan népénekek, ami az első Canzionale Catholicumban volt lejegyezve Kájoni János által. Ugyebár akkor ezek mind csak szövegben voltak lejegyezve, Domokos Pál Péter volt az a személy, aki ezeknek a népénekeknek törekedett a teljesség hiánya nélkül a még szájhagyományban élő dallamait mellé csatolni, hiszen Kájoni az énekes kötetét csak szöveggel adta ki, és ad notam, tehát dal utalásokat tett rá. Hál' Istennek, hogy még nagyon sok hasonló népdalkincs élt, főként a moldvai katolikusok ajkán, és nem csak, tehát Háromszéken és Csíkszéken is még nagyon sok régi dallamot szájhagyomány után tudott ő följegyezni, és társítani a megfelelő énekszövegekhez.

0: Van-e lehetőségük arra is, hogy nyáron esetleg tovább képezzék magukat a kórusokkal?
1: Igen, egy nagyon jó lehetőség kínálkozott az idén, most már második alkalommal. 2016 vagy 2017-ben, már nem emlékszem pontosan melyik évben, megszerveztük az első egyházzenei karnagyi szemináriumot. A Szegedi Bartók női kar és az ő akkori vezetőik, Rozgonyi Éva tanárnő, valamint Ordasi Péter tanár úr vezetésével. Feltett szándékunk volt több éven keresztül, hogy ezt a kurzust megint elhozzuk Erdélybe. Az idén sikerült, most már sajnos Rozgonyi tanárnéni az egészségügyi állapota miatt nem tud részt venni, viszont Ordasi Péter tanár úr fogja vezetni a kurzust, és a Szegedi Bartók Béla női kar jelenlegi karnagya is, dr. Valgai Dávid is itt lesz velünk. A szeminárium hallgatóit, mint említettem, a Szegedi Bartók Béla női kar, valamint a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templom Laudate Kamara kórusa szolgálja ki. Július 16-a reggeltől 21-e estéig egy zárókoncerttel befejezve ebben az idő intervallumban Brassóból, Csíkszeredából, Udvarhelyről, Erdély más városaiból és az anyaországból is érkeznek hallgatók, hiszen a Liszt-Ferenczen Akadémiának is jelentkezett énekkarvezeti szagos hallgatója, aki ezen a nyári mesterkurzuson részt vesz, mindez a mesterkurzus Kardos Pál tanárúrnak az emlékét őrzi.
0: Ilyenkor adott liturgiákat is gyakorolnak, vagy mi az, amit elsősorban célul tűznek ki egy-egy ilyen mesterképzésen?
1: Próbáljuk elsősorban az erdélyi magyar szerzők liturgikus műveit előnybe részesíteni, de ezt kiterjesszük főként a magyar szerzők liturgikus műveire, Tóth Pétertől Kodály Zoltánig, Szokolai Sándortól Orbán Györgyig, Deák Bárdostól Halmos tanár úr műveig, minden. Főként olyan egyházi tematikai műveket szólaltatunk meg, amit a résztvevő karnagy palánták, vagy már megérett karnagyok a mindennapi gyakorlatban is föl tudnak használni.

0: Mai műsorunk vendége Lőfi Gellért, a Sepsiszentgyörgyi Laudate Kamara kórus karnagya volt. A beszélgetés során a kórus felvételeiből idéztük a következő műveket. Knut Nisztet, Laudate Dominum. Jacques Arkadelt, Ave Maria. Szergej Rachmaninov, Ave Maria. Halmos László, hogyha az Úr nem építi a házat. És Szokolai Sándor, ima rontás ellen. Szombati adásunkban három különböző Magnifikát feldolgozást hallhatnak. A riporter Veres Emese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egyhetes nemzeti gyász kezdődött. Itthon jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Hivatalos külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia átmeneti vezetője. A Tisza párt jelöltjét a kormánypárti tagok támogatásával jelölte a posztra az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása, valamint átalakításának irányítása lesz. Tar Zoltán, kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába, és hiteles, független médiumként működjön. Kijevben 20-ra emelkedett az éjszakai orosz légicsapás halálos áldozatainak a száma. Csaknem 100-an megsérültek. A kiterjedt drón és rakéta támadásban több sok emeletes épület megrongálódott, köztük lakóház, szálloda és a biokémiai intézet. Volodymyr Zelenszkij államfő ismét azt hangsúlyozta, hogy Ukrajnának légvédelmi eszközökre van szüksége a szövetségesektől, hogy elhárítsák a hasonló támadásokat. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot. A határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az Egyesült Államokban sok helyen változtatni kell a hétvégi ünnepi programokon a hőség miatt. Az ország az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára készül, de a rendkívüli meleg miatt elrendelt hőségriasztás több mint 160 millió embert érint a keleti államokban. Philadelphiában, a dokumentum aláírásának városában lerövidítik a július 4-i ünnepi felvonulást. New Yorkban mobil hűsítő helyeket helyeztek el az utcákon, Washingtonban pedig éppen a szombati nagyszabású tűzijátékot zavarhatja meg a hőségnek véget vető, viharokkal érkező hideg front. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt 3 szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. Itthon holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, helyenként viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 15-21, napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-28 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel ma még egyszer, éjfél előtt 5 perccel jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
3: A jó zenész címet csak sok és sokoldalú munkával lehet megszerezni. Ebből nem lehet lealkudni semmit, s aki valamit elmulaszt, akármilyen zenei ténykedést folytat, meglátszik rajta. Az ifjú korban elmulasztott alapképzést később nem lehet pótolni. Boldog, aki fiatal, és még nem mulasztott semmit. De az idő gyorsan múlik, s aki 14 éves korára még nem tanult meg folyékonyan írni, olvasni, később nagy nehézséggel vagy sehogy sem tanulja meg. A jó zenész cím kiművelt ízlést is jelent. A mai zenetermelés tengernyi káoszában ember legyen, aki eligazodik. Az ízlés biztonságát ma százszor nehezebb megszerezni, mint 100 éve. Sokszor alig lehet megkülönböztetni a talmit a valóditól. De a jó zenész tudja, mi a jó zene. Eligazítja hosszú évek alatt szerzett irodalomismerete, elméleti és gyakorlati tudása, kiművelt ízlése. És mire való mind e hosszas, fáradtságos tanulás? Hogy versenyeket nyerjünk, társaink fölé kerekedjünk, hírt, nevet szerezzünk? Nem. Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője. Látnivaló, a tökéletes jó zenészség elérhetetlen ideál. Hiányokat a legjobbak is találnak magukban. De látva a célt, lemérhetik a távolságot, tudhatják, mit kell még tenniük, hogy megközelíthessék. Ilyenek számára nem lehangoló, hanem buzdító Schumann utolsó mondata. A tanulásnak nincsen vége. Részlet Kodály Zoltán Ki a jó zenész című beszédéből.

0: koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítjük. Vezényelés Gordonkán közreműködik Nikolász Ástett. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 27-én készült. Elsőként Mozart Idoméneo című operájából a Nyitány és a Balett zene hangzik föl.

Mozart Idoméneó című operájából a nyitányt és a balett zenét hallották. A Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítjük. Vezényelés Gordonkán közreműködik Nikolás Alstedt. József Haydn C-dur Gordonka versenye következik.

József Haydn C-dur Gordonka versenyét hallották. Nicholas Alstedt ráadásként Johann Sebastian Bach G-dur szóló szvítjét játszotta Gordonkára, annak is a negyedik tétele hangzott el.

Johann Sebastian Bach G-dur szóló szvítjét hallották Gordonkára, a negyedik tétel hangzott el. Nicolas Ahlstedt játszott Gordonkán. Kedves hallgatóink, a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítjük. Vezénnyel és Gordonkán közreműködik Nicolas Ahlstedt. Veres Sándor, négy erdélyi tánc. Lento, Allegro, Andante és Dobbantós.

Elhangzott Veres Sándor négy erdélyi tánc. Lento, allegro, andante és dobbantós. A Budapesti Fesztivál Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Nicolas Ahlstedt. Joseph Haydn 80. D-moll szimfóniája következik.

Joseph Haydn 80. D-moll szimfóniáját hallották. A fesztiválzenekar Nicolas Ashtett vezényletével ráadásként Joseph Haydn 13. D-dur szimfóniájának második tételét játssza.

0: József Haydn 13. D-dur szimfóniájának második tételét hallották. Kedves hallgatóink, a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítettük. Vezényelt és Gordonkán közreműködött Nicolas Ahlstedt. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 27-én készült. A hangmérnök Melha Kálmán, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A színejava következő összeállításában Barbra Streisand 1983-as Oscar és Golden Globe díjas filmjének, a Gentle-nek a zenéjét mutatjuk be, melynek szerzője Michel Legrand.
2: Can you hear me, Papa, how I miss you?
1: Színejava, a legjobb filmzenék. Szombaton 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
3: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
4: Érdekességekkel.
5: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
4: Ismeretszerzéssel.
6: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
4: És sok-sok kulturális értékkel.
7: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
4: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. A MÁV szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük Vajda Gergely vezényletével. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 12-én készült. Elsőként egy ős bemutatót hallanak. Vajda Gergely, Fantázia koncertante, Kurtág György századik születésnapjára.

Ős bemutatóként hangzott el Vajda Gergely műve, Fantázia koncertante Kurtág György 100. születésnapjára. A MÁV szimfonikus zenekar Vajda Gergely vezényletével most Robert Schumann 3. Ez dur Rajnai szimfóniáját játssza, opusz 97.

0: Schumann harmadik Ez-dur Rajnai szimfóniáját hallották. A MÁV szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Vajda Gergely. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 12-én készült. A hangmérnök Melha Kálmán, a zenei rendező Bárány Gusztáv és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöni figyelmüket Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A színejava következő összeállításában Barbra Streisand 1983-as Oscar és Golden Globe díjas filmjének, a Gentle-nek a zenéjét mutatjuk be, melynek szerzője Michel Legrand.
2: Can you hear me, Papa, how I miss you?
1: Színejava, a legjobb filmzenék. Szombaton 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. A világjáró művészeink adásában a Görög Sisters zongorázik. Görög Noémi és Görög Enikő duója 2023-ban a Bécsi Nemzetközi Zenei Verseny kortárs zene kategóriájának aranyminősítését érdemelte ki. Most Rachmaninov, Alfred Schnittke és George Gershwin két zongorás átiratait adják elő. Az április 9-i koncert felvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból, szombaton 17 óra 54 perckor a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát! Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
4: Összeállításunk első felében két vonós négyest hallanak arról a koncertről, melyet 2025. december 8-án a Zeneakadémia Solti termében rendeztek meg. Ezt követően pedig Láng István 1983-ban írt a 4. szimfóniája szólal meg. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Tavaly decemberben két kvártett is a pódiumra lépett. Tegnapi adásunkban már megismerhették a Korossi Kvártett produkcióit. A koncert a szünet után a lengyel Neokvártett játékával folytatódott. Elsőként, ősbemutatóként Kecskés D. Balázs vonós négyesét adták elő, melynek alcíme Tört fehér mozaik. Nem is olyan rég a szerzővel Lambert Attila készített interjút. A kérdésre, hogy miként vélekedik a jelen és múlt viszonyáról, mint zeneszerző, Kecskés D. Balázs így válaszolt. A zene kapcsán én nem érzek feloldhatatlan ellentétet, egyáltalán nem problematikus a viszonyom a múlttal. Sokat foglalkozom a zenetörténettel, és nem nyomaszt a terhe. Sőt, úgy érzem, ez az otthonom, ami boldogsággal tölt el. Inkább az nyomasztana, ha el kellene zárnom magam ettől. Nem kell törekedni arra, hogy valami kortárs legyen, hiszen ha ma írunk valamit, az már eleve kortárs darab lesz. Most születik, ránk és korunkra reflektál. Engem leginkább az foglalkoztat, hogyan tudom a tonalitást és a harmóniát újra gondolni. Kecskés D. Balázs szavai után szóljon zenéje, 2025-ös keltezésű vonós négyese, a Tört fehér mozaik.

8-án a Zeneakadémia Solti termében rögzítettünk. A lengyel neokvártet játszik. Tagjai Piatkowska Novicka, Pavel Kapica hegedű, Mihály Márkiewicz brácsa és Krzysztof Pavlovszky gordonka művész. Befejezésül az 1974-es születésű szintén lengyel Alekszander Kosciov darabja szólal meg. A szerző igen termékeny a kamarazene terén is. Mutatja ezt hamarosan felcsendülő 10. vonós négyese, melyet 2013-ban 39 évesen fejezett be. A kamarazene felé fordulás persze nem véletlen, hiszen maga is kiváló brácsa játékos, s gyakran ül be együttesekbe saját műveinek előadásakor is. Most azonban a neokvártet szólaltatja meg negyedórás 10. vonós négyesét.

A Neokvártett előadásában a szintén lengyel Alekszandr Kosztyov 2013-ban befejezett 10. fonós négyesét hallották. A hangfelvétel 2025. december 8-án a Zeneakadémia Solti termében készült. Az Ásznóva befejező perceiben Lánk István 1983-ban befejezett 4. szimfóniáját hallgathatják meg. A 3 tételes mű stúdió felvétele 1984. decemberében készült, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Lehel György vezényli.

0: Láng István 1983-ban írt negyedik szimfóniáját hallották. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, a karmester Lehel György volt. Az Ars Nova ezzel már a véget ért. Holnap Witold Lutoslavski, Takemitsu Tóru, Mari Wiemand és Jan van Vliemen műveivel várom Önöket. A szerkesztőt Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Szombat este Piotr Csajkovszki Anyegin című három felvonásos operájának koncertszerű hazai előadását hallgathatják meg. A főbb szerepeket Anna Sapovalova, Alexej Markov, Prikner Szabolcs és Konstantin Fedotov énekli. A Nemzeti Énekkart és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kovács János irányítja. Április 22-i felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. 50 éves Váci Eszter jazzénekesnő és 70 éves Gárdonyi László jazzzongorista. A műsor második felében a zongorista előadásában hallunk felvételeket, a műsor első felében pedig a Váci Eszter és a kvártett lemezeiből válogatott szerkesztőnk. Váci Eszter énekel, Schneider Zoltán gitáron játszik, Gátos Iván zongorán, Gátos Bálint basszusgitáron játszik, Gyenge Lajos és Mike Zsolt dobol. Az első téma címe Jules és Jim, aztán az egy perc következik, majd az Így utazom Weisz Nándor ütőhangszeres közreműködésével, utána hangzik el a Se jó, se rossz, majd a Velence.

jó kis szék. Éppen jó lesz most, hogy elmerengednék.

Váci Eszter és a kvártett lemezeiből szóltak a témák, így Váci Eszter énekelt, Schneider Zoltán volt a gitáros, Gátos Iván a zongorista, Gátos Bálint a basszusgitáros, Gyenge Lajos és Mike Zsolt dobolt. Jules és Jim, egy perc, így utazom, se jó, se rossz, és Velence hangzott el. Váci Eszter jazzénekesnőt sok szeretettel köszöntjük születésnapja alkalmából így előre is. Július 3-án született 1976-ban. És 70 éves Gárdonyi László jazz zongorista, aki 1956. július 3-án született Budapesten, ő zongorázik a műsor második felében. Az első témát, az Orange City-t, Dave Holland bőgős és Bob Moses dobos közreműködésével halljuk, aztán a Free Miroslav Vitus bőgős és Jan Frohman dobos előadásában hallható. Természetesen mindkét imént említett témában zongorázik Gárdonyi László, aztán a Revolution az ő szólójával hallható, majd a Wild Awake fér bele még a mai összeállításba. Ott közreműködőként John Lockwoodot, bőgőst és Sharon Israel dobost kell említenem.

0: Gárdonyi László zongorázott, partnere volt Dave Holland, Bob Moses, Miroslav Vitus, Ian Froman, John Lockwood és Joran Izrael a felvételeken. Az elhangzott témacímek Orange City, Free, Revolution és Wild Awake. Így ért véget a mai Old Dead Jazz, az 50 éves Váci Eszter jazz énekesnőt és a 70 éves Gárdonyi László jazz zongoristát köszöntöttük a mai műsorban. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Igor Stravinsky levele Rácz Aladárnak. Kedves Rácz úr, ígéretemhez híven íme a fénykép, amelyet kész örömmel küldök önnek, a gyönyörűségre emlékezve, amit mindannyiszor éreztem, amikor csak cimbalmozni hallottam önt svájci tartózkodásom alatt. Ez a csodálatos hangszer és az ön bámulatra méltó játéka adta nekem az ötletet, hogy többé-kevésbé jelentékeny darabokat komponáljak cimbalomra. Gyakran gondolok önre, és nagyon reménykedem abban, hogy ön e művek előadásában részt fog venni. Legszívesebb emlékezéssel önre, kedves Rácz úr, vagyok odaadó híve, Igor Stravinsky.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Harcsás Gergely. Csak nem 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forint iskolakezdési támogatást, jelentette be a kormányfő. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalják. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek tudjanak segíteni, közölte szintén a miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Mintegy 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, itt sorra jönnek majd az állatjóléttel kapcsolatos intézkedések. Holnap kezdődik a kultkikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszon és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Mesék Süsünek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadás is műsorra kerül. Az elmúlt három hétvégén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, melyekben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek részeként augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, illetve azokban az üdülőövezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. Az időjárásról: holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható. Nagy tavaink vize 24-28 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban. Addig is híreinket elolvashatják a hiradó.hu weboldalon, műsorainkat pedig meghallgathatják a Médiaklikken.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihenthető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti önöket, munkatársai, a hangmérnök Papp Sándor, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében is. A Panis Angelicus egy középkori latin himnusz szövege, többen megzenésítették. Egyikük Peter Benoit, aki egy belga, flamand zeneszerző volt. A flamand nemzeti iskola egyik legfontosabb alakjának tekintik. Zeneszerzőként, karmesterként és pedagógusként is tevékenykedett. Céljai önálló flamand zenei kultúra megteremtése volt. A szólót ebben a műben Karen Lemaire énekli majd.

Peter Benoit kórusműve hangzott el, a Panis Angelicus, előadta Karen Lemaire és a Flamand Rádió kórusa, vezényelt Vic Nace. A zene tipikusan romantikus, mégis egyházi fegyelmezettségű. Benoit stílusa gyakran kapcsolódik a nemzeti romantikus irányhoz. Most néhány Chopin prelűdöt hallunk.

Chopin prelüdjeit Krzysztof Jablonszky játszotta. Chopin egyik legnagyszerűbb ciklusa a Bach példája nyomán keletkezett prelüdök. 24 csodálatos költőiségű zeneművet komponált meg a lengyel zeneszerző. Carl Philipp Emanuel Bach fiszmoll fantáziája következik. Dirk Börner játszik csembalón.

Carl Philipp Emanuel Bach Fismol fantáziáját Dirk Börner szólaltatta meg. Onegger írja Debussyről, magam részéről úgy tekintem, mint a legnagyobb muzsikust és a legnemesebb művészek egyikét, akire Franciaország joggal lehet büszke. Igazat írt Onegger. Debussy szent és profán tánca következik.

Claude Debussy szent és profán táncát Joël von Lerbier és a Berni kamarazenekar adta elő. Debussy apja egy porcelán kereskedő volt, életműve új szint hozott a muzsika, szinte minden műfajába, egyébként Bécsben, Budapesten is járt. Erik Satie zongoradarabja következik három darab körteformában.

Erik Satie különös zeneműve hangzott el, három költeményt hallottunk körte formában a Kolasnyi duó jóvoltából. Satie kedvelte az ilyen nem mindennapi címeket, egyáltalán minden olyasmit, ami egy picit is felbosszanthatta a környezetében élőket. Mendelssohn émol hegedű versenye következik, a szólista Hilary Hahn.

Mendelssohn Émol koncertjét Hilári Hán és az oszlói filharmonikus zenekar adta elő Hugh Wolf vezényletével. 35 éves volt Mendelssohn, amikor ezt a hegedű versenyt megkomponálta, és a műfaj egyik legnagyobb remek művét sikerült megalkotnia. François Dufaux és Honoré d'Ambrézy zeneművei következnek a Notturnóban.

François Dufault, illetve Honor d'Ambroise kompozícióját Marc Mouillon és Étienne Galletier szólaltatta meg. Bach 35. kantátája következik. A lélek és a szellem összezavarodik, vagy fordíthatjuk úgy is, hogy a lélek és a szellem zavara.

Bach 35. kantátája hangzott el, előadta Jan Börner és a bázeli Capricornus konszort vezényelt Peter Barczi. A kantáta templomi funkciója tekintetében a Bach korabeli protestáns istentisztelet beépített lényeges része volt. Most Beethoven Mondschein holdfény szonátája szól.

Beethoven Holdfény szonátáját Edwin York Bowen átdolgozásában Timothy Ridu és James Bailey adta elő. Nagyon népszerű mű ez, de Beethoven nagyon mérgelődött, mert ezt a szonátáját mindig többször játszották a műkedvelő leánykák, mint az Opus 78-as Fizdur kéttétele szonátát, amit ő sokkal jobb műnek tartott. 2 óra van.

A Bázeli Kamarazenekar hangversenye következik, amelyen Francisco Coll vezényelt. Elsőként Joaquin Turina zenéje hangzott el, a Matador imája. Az Opus 34-es darab egy rövid egytétele zenekari alkotás, a spanyol zenei impresszionizmus egyik híres példája. Turina sevillai születésű spanyol szerző volt, aki Párizsban tanult, ahol óriási hatással volt rá Debussy, majd Ravel zenéje. A spanyol nemzeti zenéstílus egyik fontos képviselője lett, műveiben gyakran ötvözte az andalúz hagyományokat a francia impresszionizmussal. A mű egy